0: hívja vissza.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
2: Pulzus FM.
3: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя.
1: Йодин FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a szobá. Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классный радио.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 FM.

Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyorsztuk a csám! Ezen a hétvégén lezárul a maratoni észak-amerikai labdarúgó világbajnokság. A torna utolsó két mérkőzésének párosítása a bronzmeccs július 18 szombat Franciaország-Anglia, döntő július 19 vasárnap Spanyolország-Argentina. A vasárnapi finálé különleges lesz, a megszokott 15 perces félidék szünetet a FIFA egy nagyszabású Super Bowl stílusú zenés show miatt 20-30 percre nyújtja. A hosszabbított programmal a szervezők túlépik a szabálykönyvben rögzített hivatalos időkeretet. Марафонский пивнично американский чемпионат света с футболом. Останній матч турніру. Матч за третє місце 18 липня в суботу. Франція-Англія. Фінал 19 липня неділя. Іспанія-Аргентина. Недільний фінал буде особливим. Через масштабне музичне шоу в стилі Супербоулу FIFA продовжить звичну 15-хвилинну перерву між таймами до 20-30 хвилин. Через таку продовжену програму організатори вийдуть за межі офіційних рамок, закріплених у регламенті. Gianni Infantino, a FIFA elnöke bejelentette, hogy az idei torna után megvitatja a 64 csapatos világbajnokság lehetőségét. Szerinte ez logikus lépés, mert a 48 csapatos formátum bevált, és több kis csapat is eredményes volt. A bővítés mögött a 2030-as hat országban rendezett centenáriumi VB áll, ahol a dél-amerikai társrendezők több mérkőzést szeretnének kapni. A tervezett rendszer 16 nagy csapatos csoportot és egyszerűbb továbbjutást jelentene, de az UEFA és a játékos szakszervezet tiltakoznak. Szerintük a világbajnokság színvonala tovább higulna. A meccsek száma 128-ra nőne, és a futballisták terhelése elérné a fizikai határértéket. Gianni Infantino, prezident FIFA, заявив, що після завершення нинішнього турніру організація розгляне можливість проведення чемпіонату світу за участю 64 збірних. За його словами, це логічний крок, адже формат із 48 командами виправдав себе. Ідея пов'язана з особливостями чемпіонату світу 2030, який пройде одразу в шести країнах.

0: Felkészültetek egy kis lagzi hangulatra? Mert néhány perc múlva garantáltan megjön a kedvetek egy jó kis tánchoz. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, és tudjátok, ha péntek, akkor dalpremiér.
1: Az én virágom már elhervadt.
0: Ezen a héten két olyan előadót hoztam nektek, akiknek a neve szinte egyet jelent a jó kedvel és a fergeteges mulatós hangulattal. Bódi Margó és Nótár Méri hosszú évek óta a magyar könnyűzenei élet meghatározó alakjai, dalaik pedig nélkülözhetetlen szereplői a családi ünnepeknek, lakodalmaknak és falunapoknak. Legújabb közös daluk, Az én virágom már elhervadt, egyszerre idézi a régi mulatós világ hangulatát, miközben modern lendületet is kap. Ígérem, ha velem maradtok, garantáltan nehéz lesz egy helyben maradni. Hallgassuk is meg a hét dalpremierét. Bódi Margó és Nótár Méri, Az én virágom már elhervadt.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorszlok a csám! A Beregszázi vendégség idei programjában sok más mellett a sport is helyet kapott. A rendezvény három napja két kiemelt sporteseményt kínál a látogatóknak. Július 18-án szombaton reggel 9 órakor emlékfutás az elesett hősök tiszteletére. A rajt és a cél a Barátság stadionnál lesz, az útvonal pedig több belvárosi utcát érint. Július 19-én vasárnap reggel 8 órakor labdarúgó torna háborús és sportági veteránok számára, szintén a Barátság stadion. У програмі Берегівської гостини цього року, окрім культурних подій, важливе місце посідає і спорт. Протягом трьох днів на гостей чекають два ключові.

Különkiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Kegyelem nékünk is békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert méltó vagy a magasztalásra és áldásra. Urunk, olyan jó, hogy megtapasztalhatjuk naponként a te jelenlétedet. Megtapasztalhatjuk azt, hogy te meg akarsz szólítani bennünket a te ígéd által. Köszönjük, Urunk, a közösséget, amiben belehelyeztél bennünket. Köszönjük, hogy van testvér mellettünk, akivel együtt imádkozhatunk. Köszönjük, Urunk, a gyülekezetünket. Köszönjük, hogy megáldod ezt a gyülekezetet a te igéddel. És így kérünk, Urunk, hogy valóban szóljon közöttünk a te igéd. Valóban adj nekünk nyitott szívet, hogy megértsük, hogy meghalljuk, hogy mit akarsz nekünk személyesen üzenni, mi az, amiben bátorítani akarsz, mi az, amiben tovább akarsz vezetni. Adj nekünk, Urunk, alázatot, hogy elfogadjuk tőled, hogyha intesz, hogyha más útra vezetsz bennünket, és adj nekünk, Urunk, alázatot, hogy megcselekedjük mindazt, amire a te igét hív bennünket. Így könyörgünk, Szentlélek Isten, jöjj közénk, áldj és szentelj meg bennünket. Adj nekünk halló fület, értő szívet, és cselekvő akaratot. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből, az első fejezet 8. versétől a 14. versig. Isten igéjét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Pál apostolnak Timóteushoz írt második levele első fejezetében a 8. verstől a 14. versig így van megírva Isten igéje. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett, ami üdvözítünk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit mai Isten tiszteletünkön. Tovább folytatjuk Pál levelét Timóteushoz is. Mikor ezt a szakaszt olvastam, akkor számomra rögtön az első vers volt az, ami leginkább megszólított és elgondolkodtatott. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, sem engem, az ő fogját, írja Pál apostol Timóteusnak. És elgondolkodtatott, hogy miért is szégyelli Timóteus az evangéliumot, az evangéliumról szóló bizonyságtételt. Mi az, amiért szégyelheti bárki az evangéliumot? És aztán föl kell tennünk azt a kérdést is, hogy tulajdonképpen mik azok a helyzetek, ahol mi magunk, én magam csúszom bele abba, hogy szégyellem az evangéliumot, a bizonyságtételt. Nem csupán Timóteusnak a problémája ez. Nem rosszabb ő bármelyikünknél, sőt, láthatjuk, ahogyan Pál apostol nagyon sokszor elismerően beszél róla, nagyon sokszor kiemeli, és megbízza szolgálattal. Megbízza

0: a gyülekezetnek a vezetésével, akkor hogyan is van ez az ő életében? Testvérek, az evangéliumról szóló bizonyságtétel, az Isten igéje nem ennek a világnak a törvényszerűségei szerint működik. Több igeverset is hozhatnánk, amelyek nagyon ismertek, amik nagyon egyértelműen elénk teszik, hogy az Isten világában egészen más törvényszerűségek uralkodnak. Ha csak arra gondolunk, hogy azt mondja az Úr, hogy előtte 1000 esztendő olyan, mint egy nap, 90. Zsoltárnak a bizonyságtételében, akkor láthatjuk, hogy teljesen más az, amiben az Isten gondolkodik, amiben az ő igéje benne van. De néhány nappal ezelőtt itt az Isten tiszteleten is együtt gondolkodtunk, és arról beszéltünk, hogy Jézusnak semmije nem volt. Mégis minden gazdagsága megvolt. És ez a kettő mennyire ellentmondásos. Sőt, amikor arra volt szükség, hogy kellett az egy adópénz, akkor az is megadatott. Mennyire más törvényszerűségek alapján működik az Istennek az országa. És éppen ezért az ebben a világban élő ember számára mindig idegen lesz, ameddig a saját életében meg nem tapasztalja az Istennek a jelenlétét, az Istennek a kegyelmét, amíg a saját életében nem éli át az Isten országát, hogy ez mennyiben más, mint a mi földi világunk. És ameddig idegen, addig ellenállást vált ki. Ameddig idegen, addig elutasítja a világ, addig próbálja elnyomni különböző eszközökkel. Addig mindig szembe kerül az Isten igéje szerint élő ember, aki megpróbálja az életét az Isten törvényszerűségeihez igazítani, szembe kerül ennek a világnak a törvényszerűségeivel. És lássuk meg Timóteusnak az életét. Fiatal szolgálattevőként van ott a gyülekezetben, és számára egy teljesen valós veszély az, hogy az evangéliumról szóló bizonyságtételéért meghurcolják, megverik, börtönbe vetik, megvetik, kigúnyolják, hiszen ezt láthatjuk Pál apostolnak az életében is. Hányszor kerül nehéz helyzetbe, hányszor verik meg, hányszor akarnak az életére törni, hányszor kerül börtönbe, mert az evangéliumról tesz bizonyságot. Pedig Pál apostol egy elismert zsidó ember, aki mielőtt megismerte volna Jézus Krisztust, tekintéllyel rendelkező ember volt. És még vele is megteszik. Még ő is ilyen nehézségeket él át. Hát akkor mit várhat Timóteus? És mit várhat Timóteus, aki ennek a Pál apostolnak a tanítványa? Hát vajon nem kellett tartania ugyanattól a sorstól, ugyanattól a nehézségtől, ugyanattól az életviteltől? Most éppen ezért teszi hozzá, ne szégyeld az evangéliumról szóló bizonyságtételt, se engem. Se engem, az ő fogját. És testvérek, talán a mi életünkben a börtön, az evangéliumért, a bizonyságtételért talán nem egy valós veszély. De nagyon sok minden van, amivel a mi közösségünknek is szembe kell néznie. Hogyha az evangéliumról tesz bizonyságot. És az egyik ilyen az a gúny. Éppen a napokba került elém az interneten egy kép, amelynek azt a címet adták, hogy a vallásnak a fejlődése. És ilyen kép kockákban szépen elénk adja, hogy mert először mindenféle köveket imádtak az emberek, aztán jöttek a szobrok, aztán jött a többisten hit, aztán eljutott az ember a fejlődése során az egyisten hitig, aztán eljutott addig, hogy most már nem is azt az egy Istent követi, hanem ennek az Istennek a követőit követi, emlékeztetve az egyháznak a szerepére. És az utolsó képen pedig az szerepelt felnőtté válás. Így tekint a világ mindenféle hitre, gyülekezetre, hogy az a gyermekeknek való. És amikor felnőtt emberként teszünk bizonyságot az evangéliumról, akkor szembe kell nézni azzal, hogy a világ ilyen gyermekségbe akar bennünket tartani. És azt mondja, hogy ez nem felnőtt gondolkodás, és gúnytárgyává teszi mind a gyülekezeteket, mind pedig azokat, akik oda tartoznak. Ilyen és hasonló gúnnyal szembe kell nézni annak az embernek, aki az Isten mellett tesz bizonyságot. És nagyon sokszor felmerül az emberbe, hogy tegyem ki magam újra és újra ennek a gúnyolódásnak, vagy állandó védekezésbe kell beleállni, és mindig szembe menni ezekkel a gúnyos kritikákkal. Mindig meg kell harcolni ezekkel. Gondoljunk testvérek a hitnek a kezdeti szakaszára, amikor valaki az ő élete során felismeri Jézus Krisztus evangéliumát, és elkezd változni az élete. Hányszor találja magát szembe azzal, hogy felteszik neki a kérdést, hogy miért változott meg? Miért nem cselekszik úgy, ahogyan eddig? És hányszor éri vád a keresztény embert ilyenkor, mert te jobbnak gondolod magad nálunk? Mert te azt gondolod, hogy most már több vagy? És teszik ki gúnynak az embert, aki bizonyságot tesz. És tegnap is volt szó a fiatal bizonyságtévőkről. Úgy gondolom, hogy amikor a Timóteusi leveleket olvassuk, akkor jó ezen is elgondolkodni, hogy azok a fiatalok, akik itt vannak a gyülekezetünkben, akik szolgálatot vállalnak, amikor bemennek a másik közösségeikbe, az iskolai közösségeikbe, a különböző szakköreikbe, és szembe találják magukat azokkal a társaikkal, akik nem ismerik az Urat, akkor milyen nehéz sokszor megállni az ő gúnyolódásukat, az ő csipkelődésüket. Milyen sokáig tud az emberben nehézséget okozni. Hányszor érik vádak az egyházat, a gyülekezeteket, felhívva a figyelmét az embereknek bűnökre, gyarlóságokra. És megítélik mindazokat, akik ezekhez a gyülekezetekhez tartoznak. Hát valljam én is azt, hogy én is oda tartozom, én is közéjük tartozom. Vagy most meg kellene védenem a gyülekezeteket, az egyházat, vagy egyszerűen csak elhallgatnom? Nagyon sokszor merülhetnek fel ezek a kérdések. Másik ilyen témakör az erkölcsnek a kérdése. Hiszen azok az emberek, akik Isten igéje szerint igyekeznek élni, azért mégiscsak más kell legyen az erkölcsi mércéjük. És hányan találják magukat szembe olyan kérdésekkel, megnyilvánulások, hogy nem kell azt olyan komolyan venni. Nem kell. Ma már olyan sok mindent elfogad a világ, a társadalom. Lehet lazábban venni, hiszen ezek már túlhaladott dolgok. És nem egyszerű testvérek mindig megállni és megvallani, hogy nem, az én hitembe ez már nem fér bele. Hány olyan munkahely van, ahova nem kell egy túl erkölcsös ember? Hiszen nem kell mindent tisztán végigvinni. Csak úgy el kell rendezni a dolgokat. És akinek ez nem fér bele az erkölcsébe, az mehet. Azt kizárják. Azzal nem akarnak közösséget vállalni. És azt is látnunk kell, kedves testvérek, hogy az evangélium hirdetése, az evangéliumról szóló bizonyságtétel, az az esendőségnek a felvállalása. Annak megvallása, hogy nekem szükségem van külső segítségre, szükségem van oltalomra, szükségem van arra, hogy megmentsenek. Nem én tartom a kezembe az életem, hiszen ma ez az elfogadott, az én életem. Én tartom a kezembe a dolgokat, én kell, hogy megoldjam, és nekem nem mondja meg senki, hogy hogyan vezessem az életem. Nekem nem kell a külső segítség. Elég erős vagyok hozzá. Az evangéliumról szóló bizonyságtétel pedig épp azt mondja, hogy nincs rá erőm, nincs rá lehetőségem, hogy a saját életem megmentsem, hanem rá vagyok szorulva az Isten kegyelmére. Testvérek, hányszor nem akarunk elfogadni segítséget, még a testvértől se? Mert kevésnek érezzük magunkat, hogyha segítségre szorulunk. De az evangéliumról szóló bizonyságtétel annak a folyamatos megvallása, hogy én segítségre szorulok. Én rászorulok arra, hogy az Isten megváltson, az Isten megmentsen, megtartson ebben a világban, vezesse az életemet, oltalmába vegyen, gondviselésébe vegyen. Annak a megvallása, hogy nem én rendezem az életem, hanem az Isten kezében van. A Kátink azt mondja, hogy az, hogy nem a magamé vagyok, az az ember legnagyobb vigasztalása. Vigasztalás. Ebben a mai világban vigasztalás lenne, hogy az én életemen nem én uralkodok? Ez a mai világban őrültség, nem vigasztalás. És megvallani azt, hogy nekem ez mégiscsak vigasztalás. Én ebben reménységet találok, én ebben erőt találok, mert az Isten uralkodik az én életemen. Ez teljesen szembe megy mindazzal, amit a mai társadalom elvár. Sőt, az evangéliumról szóló bizonyságtétel annak a megvallása, hogy vannak vétkeim, vannak gyarlóságaim, vannak küzdelmeim, vannak hibáim, és nem vagyok tökéletes. Amikor az az elvárás, hogy minden legyen tökéletes, és az ember ne hibázzon, és amilyen hibáink vannak, azt leginkább takarjuk el, nehogy valaki észrevegye, és nehogy valaki meglássa. De amikor az evangéliumról beszélünk, akkor azt is megvalljuk, hogy mégiscsak vannak hibáink. Mégiscsak vannak küzdelmeink, amiben nagyon sokszor benne hagy az Isten. És éppen ezért a következő kérdése a világnak éppen az, mint a 42. Zsoltár is megfogalmaz. Hát hol van olyankor a te Istened? Amikor éppen benne vagy a küzdelmeidben, amikor éppen nem úgy alakulnak a dolgok, amikor kudarc ér, amikor valami nehézséget kell hordozni, hát hol van a te Istened, akiről bizonyságot teszel? Ugyanezt kérdezik, vagy ezzel vádolják meg Krisztust is a kereszten? Hát ha te vagy az Isten fia, hát szállj le a keresztről. Hát akkor mentsd meg magad. Miről beszélsz, másokat megmentesz? Ha magad se tudod megmenteni. Nem ugyanezek érik a keresztény embert? Hát milyen Istened van neked? Milyen minden hatóságról beszélsz, hogyha ez és ez és ez van a világon? Miért engedi meg az Isten? És szembe kell nézni keresztény emberként, ezekkel a vádakkal is, amelyek már nagyon sokszor nem is bennünket érnek, hanem azt az Istent, akiről bizonyságot teszünk. És vajon megvan-e a mi hitünknek az ereje, amikor annak megvallására, amit itt Pál apostol mond, ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, hogy kiben hiszek. Mert tudom, hogy az Istennek van hatalma. Mert tudom, hogy ez az evangélium, amelyről bizonyságot teszek, az igaz marad, akkor is, hogyha nekem megmaradnak a küzdelmeim. Akkor is, hogyha nekem megmaradnak a nehézségeim. Hányszor értetlenséggel kell szembeszállnunk, amikor arról teszünk bizonyságot, hogy a jövőnket is az Isten kezébe tesszük. Akkor is, ha nem látjuk még, hogy hogyan alakul. Testvérek, hozzám időről időre érkezik a kérdés, hogy és akkor nekünk mi a B-tervünk? Amikor itt majd már nem lesznek emberek, akiknek az evangéliumot hirdetni kell, mert elfogy úgyis a magyarság, mert nem lesznek gyülekezetek, akkor mi mit fogunk csinálni? Hova fogunk menni? És amikor az a válasz, hogy hát nincsen B-terv, akkor ez értetlenség. Mert a logika nem azt diktálja. És nagyon sokszor ér bennünket az a vád, hogy ez felelőtlenség, hogy nem gondolkodunk ebben. És nem érti meg azt a bizonyságtételt, hogyha az Isten most ezt a feladatot adta, akkor ebben a feladatban kell helytállni. És nem érti meg azt a bizalmat, hogy amikor a körülmények változnak, akkor majd megvilágosítja az Úr azt az utat is, hogyha számára úgy kedves. De addig bizalommal látjuk el azt a feladatot, amit most mutatott meg a számunkra. Értetlenség, vádak. Nagyon sok területén az életünknek. És ezért szól Pál apostolnak a hívása, nem csak Timóteushoz, hanem hozzánk is. Ne szégyeld! Ne szégyeld az evangéliumról szóló bizonyságtételt. Merj bátran bizonyságot tenni, akkor is, hogyha mindezekkel szembe találod magad. Legyen az gúny, legyen az értetlenség, legyen az kirekesztés, legyenek azok vádak. Ne szégyeld az evangéliumról szóló bizonyságtételt. És folytatja a mondatot, ezt ne tedd, hanem mit tegyél, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért. Hát nem egy kifejezetten gyakori jó kívánság egy levélben. Szenvedj velem az evangéliumért. Hát milyen felszólítás ez Timóteus felé? Nagyon kijózanító. Amikor emlékezteti a fiatal szolgatását arra, hogy az evangélium hirdetésével, a keresztény élettel együtt jár a kereszthordozás is. Együtt jár mindaz, amivel szembe kell néznie az embernek, amikor nem e világnak a törvényszerűségei szerint éli az életét. És légy erre készen. Ne lepődj meg. És ne utasítsd el, mert keresztény élet másképp nem lehetséges. Mert hogyha mi nem találjuk magunkat szembe, időről időre a világgal, ha mi nem találkozunk ezekkel a dolgokkal, nem találkozunk gúnnyal, nem találkozunk kirekesztéssel a világ részéről, akkor jó önvizsgálatot tartani, hogy milyen is a mi keresztény életünk, és mi alapján formáljuk a mi életünket. Hogyan tud ez belesimulni ennek a világnak a törvényszerűségeiben? Hogy nem ütközik össze? Hiszen Jézus nem erről beszél. Nem arról beszél, hogy igenis üldözni fognak titeket. Ott lesz a kereszthordozás, ott lesz a nehézség. Mindazoknak az életében, akik az evangélium szerint élnek, és arról tesznek bizonyságot. És ezért teszi rögtön hozzá Pál apostol, ebben a 8. versben is, majd pedig a 14. versben, hogy az Isten ereje által, és a bennünk lakozó Szentlélek által. Ez az igazi bíztatás ebben az ige részben, hogy mindezek, amelyre hív bennünket Pál apostolon keresztül, a mindenható Isten, nem a saját erőnkből történik, hanem az Isten ereje által, a bennünk lakozó Szentlélek által. Ebből lesz majd ereje a keresztény embernek elhordozni mindazt, amivel szembesíti ez a világ. De azt is meg kell látni, hogy egymáshoz is küld bennünket. Ahogyan Pál apostol ott volt Timóteusnak, és figyelmezteti, és emlékezteti, és megerősíti. Ha végigolvassuk ezt a szakaszt újra, otthon elővesztük a Szentírást, akkor láthatjuk, hogy nem mond semmi olyat, amiről Timóteus ne tudna. Ő szabadított meg minket, ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem ő szabad kegyelme alapján. Ezeket a dolgokat mind tudja Timóteus. Mégis emlékezteti, hogy megerősödjön benne, hogy amikor a megpróbáltatásokkal szembe találja magát, akkor megerősödjön az ő hite, akkor tudjon erre emlékezni. És azért van szükségünk nekünk is, hogy egymás számára is ilyen pálapostolok legyünk, hogy emlékeztessük a testvért, hogy ott legyünk, hogy ismerjük a másiknak az életét, hogy meg tudjuk erősíteni egymást. Mert enélkül egyedül marad a keresztény ember, és olyan könnyen feledkezünk el az evangéliumnak az erejéről, ami megerősít bennünket, hogy mindezt elhordozzuk, és tudjunk őszintén bizonyságot tenni, szabadon és bátran ebben a világban. Hát erősödjünk meg az evangélium bizonyságtételében, hogy mi magunk is tudjunk bizonyságot tenni a mi életünkkel, és hadd emlékeztessen bennünket az Isten igéje újra és újra annak a szükségére, hogy oda menjünk a másikhoz, hogy testvérei legyünk egymásnak, és egymás hite által épüljünk. Amen. Mindenható Úrunk, köszönjük neked az evangéliumnak a bizonyságtételét. Köszönjük azt, hogy voltak olyan szolgáid, akik előttünk is bizonyságot tettek újra és újra. Köszönjük azt, hogy küldtél embereket hozzánk a mi életünkhöz, mindaddig, ameddig meg nem ismertünk téged, amíg fel nem ismertük az evangéliumnak az igazságát. Könyörgünk, Urunk, hogy te erősíts naponként a mi hitünket, hogy valóban, amikor szembe találjuk magunkat ezzel a világgal, akkor tudjunk őszintén és bátran bizonyságot tenni. Hadd legyen a mi életünk hiteles, hogy a mindennapjaink is te rólad tegyenek bizonyságot, téged hirdessenek. Urunk, köszönjük azt, hogy nekünk lehet közösségünk. Köszönjük azt, hogy jöhetünk Isten tiszteletre, jöhetünk Biblia órára. De eléd hozzuk, Urunk, a világba mindazokat a testvéreket, akiknek valóban az életük veszélyeztetése. Az, hogyha rólad bizonyságot tesznek, hogy a közösséget vállalnak te veled és egymással. Te erősítsd az ő hitüket is, hogy meg tudjanak állni. És Urunk, add, hogy amikor mi nézünk nehézségekkel szembe, akkor a mi hitünk is erős tudjon maradni. Te vezess, Uram, bennünket egymáshoz, te formálj bennünket testvérekké, hogy valóban tudjunk egymás hite által épülni, megerősödni. Add, tudjuk emlékeztetni egymást az evangéliumra, a te igédre. Te formálj bennünket közösséggé újra és újra. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
1: Tisztelt rádió hallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Семере Юдит, реформатуш лекі пастор.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала Семере Юдит, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

Leszettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az zápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: hallgatóinkat. Vitányára gyóztuk a csám. Ezen a hétvégén lezárul a maratoni észak-amerikai labdarúgó világbajnokság. A torna utolsó két mérkőzésének párosítása a bronzmeccs július 18 szombat Franciaország-Anglia, döntő július 19 vasárnap Spanyolország-Argentina. A vasárnapi finálé különleges lesz, a megszokott 15 perces félidék szünetet a FIFA egy nagyszabású Super Bowl stílusú zenei show miatt 20-30 percre nyújtja. A hosszabbított programmal a szervezők túlépik a szabálykönyvben rögzített hivatalos időkeretet. Gianni Infantino, a FIFA elnöke bejelentette, hogy az idei torna után megvitatja a 64 csapatos világbajnokság lehetőségét. Szerinte ez logikus lépés, mert a 48 csapatos formátum bevált, és több kis csapat is eredményes volt. A bővítés mögött a 2030-as 6 országban rendezett centenáriumi VB áll, ahol a dél-amerikai társrendezők több mérkőzést szeretnének kapni. A tervezett rendszer 16 nagy csapatos csoportot és egyszerűbb továbbjutást jelentene, de az UEFA és a játékos szakszervezet tiltakoznak. Szerintük a világbajnokság színvonala tovább higulna. A meccsek száma 128-ra nőne, és a futballisták terhelése elérné a fizikai határértéket. Gianni Infantino, prezident FIFA, заявил, після завершення нинішнього турніру організація розгляне можливість проведення чемпіонату світу за участю 64 збірних. За його словами, це логічний крок, адже формат із 48 командами виправдав себе. Ідея пов'язана з особливостями чемпіонату світу 2030, який пройде одразу в 6 країнах. Південноамериканські співорганізатори, зокрема Уругвай, прагнуть отримати більше матчів. Запропонована система передбачає 16 груп по 4 команди та простішу схему виходу до плей-офф. Водночас УЄФА та профспілки футболістів виступають проти. На їхню думку, рівень турніру ще більше знизиться. Кількість матчів зросте до 128, а навантаження на гравців досягне межі фізичних можливостей. A 2026-os Formula 1-es belga nagydíjat ezen a hétvégén rendezik a legendás Spa-Francorchamps pályán. Az idei szezon 10. verseny hétvégéje korábban érkezett a megszokottnál, és tovább élezi a rendkívül szoros világbajnoki küzdelmet. A világbajnoki pontversenyt a Mercedes újonca Andrea Kimi Antonelli vezeti 179 ponttal. Grand Prix Belgii цього вікенду відбудеться на легендарній трасі Spa-Francorchamps. 10-й етап сезону цього разу раніше потрапив у календар. Лідером чемпіонату залишається новачок Mercedes Андреа Кімі Антонеллі, який має 179 очок. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
3: В передачі звучатимуть торгові марки.
4: A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető.

0: 2025. július 17-e 10 után 14 perccel terülszét napot kívánunk mindenkinek a különkedés péntekedés Szia István!
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek, sőt most már szép napot, gyönyörű szépen süt a nap, bereg 100 felett, és úgy néz ki, hogy a mai napra meg a holnapi napra marad is. Jó meleg lesz körülbelül úgy, mint tegnap, sőt lehet, hogy valaki még ettől is melegebbnek fogja érezni, mert néhány napja már itt van a küszöbön, vagy már bent is a házunkban a kánikula. Úgy néz ki, hogy ma holnap tetőzik, majd holnap még hasonló idő várható, mint a mai napon, viszont este, ha valaki majd sétálna Beregszász környékén, lehet, hogy frissítő záporral is fog találkozni.
0: Nekünk már csak ez hiányzott, egyébként nagyon hiányzik, mert a föld nagyon várja már, Abszolút. Viszont a beregszászi jótékonysági vásár, amely már van már meghíretve, éppen 9 órakor vette kezdetét, annak annyira nem hiányzik, szerintem a nagyon erős eső. Azért én örülnék, hogy a kis esővel úsznánk meg ezt a következő pár
1: csak napot, éppen felfrissülnénk és mehetnénk tovább.
0: Amely Beregszász lakosait, városunk vendégét, kistérségünk lakosait várja nagy szeretettel a központ. A jótékonyság egyébben rengeteg minden van. Hát mi e kapcsán szeretnénk itt az elején elsütni a poént, akkor kapcsoljuk a helyszínről rádiós kollégánkat, Maricát. Szia Marica, hallasz-e bennünket, itt vagy vonalban?
2: Sziasztok, jó hallak benneteket, ti hallottok engem?
0: Igen, teljesen tisztán hallunk, kint vagy a főtéren Beregszászban. Kérlek, mesélj, milyen a hangulat, 9 órakor vette kezdetét a program.
2: Hát a kárpátaljai emberekről tudni lehet, hogy nagyon nagy a vendégszeretetük, és szerintem Beregszász most ezt a hétvégén meg fogja tudni mutatni, és beigazolja, hogy valóban egy vendégszerető város. Ez is a neve a hétvégi programnak, hogy Beregszászi vendégség, és valóban már itt vannak a különböző szolgáltatók, és kínálják a finomabbnál finomabb ételeket, bogrács, saslik készül már, csülök, különböző finomságok, illetve kézműves termékeket is látok már itt, szebb horgolt, gyöngyfűzést, táskákat, tehát valóban el lehet ide látogatni és körbenézni, illetve széles kulturális programsorozat is várja majd az ide látogatókat. 13 órától folklór csoportok, illetve 14 órától kezdődik az ünnepélyes megnyitó is, úgyhogy érdemes ide kilátogatni a főtérre. Aki családdal érkezik, az nyugodt lehet, mert a gyerekeknek számos program kínálja, különböző körhinta, csúszdák, légvár, úgyhogy úgy gondolom, hogy széles a paletta, és mindenki talál majd magának megfelelő programot a mai nap során. Egyébként a egész hétvégén kint lesz ez a beregszászi vendégség.
0: Marica, akkor most egy kis zárójelet teszünk, folytatjuk még veled, 11 óra 30 környékén majd egy újabb hosszabb beszámolóra kérjük meg. Külön köszönjük a kedv csinálót, köszönjük, és aztán jövünk még veled, mindenképpen a mai adásunknak a második témája te leszel, úgyhogy
1: addigra már bemelegednek még jobban a bográcsok.
2: Addig mi körbenézek is, megkóstolom
0: a bográcsot.
1: Hát ha nem reggeliztél, akkor ott a legjobb alkalom.
0: Szív magadba a saslik illatát című életérzés, kérlek. Köszönjük szépen, itt voltál, kapcsolunk még. No, hát nagy örömünk lesz, megmozdul Beregszász kicsikét városunk. Apraja nagyja el tud menni Beregszász központjába, és akik tehetik, azok nyugodtan látogassák meg a gyermekprogramokat, a vásárt is, és igazából a színpadon lévő program is, láttuk a felsorolásból, igazán erős lesz, úgyhogy tényleg a kistérségünk ügyes, apró, tehetséges, illetve felnőtt tehetséges előadói össze vannak gyűjtve. Ritkán tudjuk megnézni azt, hogy milyen kulturális élet megy Beregszász központjába van egy színpadon az elmúlt időszakban. A jótékonyság egyébben zajlik ez a program, itt van lehetőség igazából ebben nemes célban is kicsit segíteni a célt, amelyet kitűztek az önkormányzat 2026-ban az úgynevezett Beregszászi vendégség című program keretében.
1: Ilyenkor olyan egészségesen belassul a városnak a központja, nyugodtan sétálhatsz, jöhetsz, mehetsz, nézelődhetsz, és nem kell rohannod egyik erről a másikra.
0: Jó, ez a parkolásra is igaz, hogy igazából nyugodtan mész kettőbe, háromba, és nézed, hol van egy hely, hogy berakjam az autómat.
1: Hát igen, lehetséges, hogyha valaki itt a kalóriát magába szívja, akkor utána majd egy kicsit hosszabban kell sétálni az autójához, de szerintem megéri.
0: Legyünk türelemmel, illetve számoljunk arra, hogy a következő napokban rengeteg gyermek, rengeteg vendég és turista, és rengeteg rengeteg. Ki nem kalkulálható utcaakadály, vagy közlekedési akadály jelenhet meg bármikor, bármelyik pillanatban a nap 24 órájában, úgyhogy ez legyen előttünk mindenképpen. Aztán fontos megjegyeznünk, hogy külön köszönjük azt a nagyon-nagyon sok visszajelzést, amit a Pacsirta Wellness Központnak a műsorában hallhattunk, élhettünk át együtt. Külön köszönjük, hogy ilyen sokan néztétek a műsort, és rengetegen állítanak meg az utcán, és rengeteg visszajelzés is van. Külön köszönjük, hogy ebben a 3 órás műsorban együtt tudtunk lenni. Akik lemaradtak a műsor, azok pedig a Facebook közösség gondolóknak az elérhető.

0: Lehetőségét ajánljuk, mert itt vissza nézhető és meg is osztható ez a műsor. Külön köszönjük, hogyha lemaradtatok róla, akkor tegyétek meg. Nagyon sok mindenről szólt, nagyon sok témánk volt, nagyon sok vendégünk volt, legalább 12 vendéget tudok összeszámolni fejünkben, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg megpróbáltunk beletenni mindent, ami belefért ebbe a 3 órába, így aztán külön köszönjük, hogy nagyon aktívak voltatok.
1: Hát a fődíjat már elvitték, de ettől függetlenül még látogatható a központ, illetve hát ha valaki éppen hasonló módon csobbanni szeretne a hétvégén, megteheti.
0: Aztán fontos megjegyeznünk, hogy örömünkre itt a nyár kellős közepén elmondhatjuk, hogy megérkezett végre már a dinnye szezon. Hírekben hallhattátok, hogy Ukrajnában megkezdték a dinnye értékesítését, és ez nem csak igaz teljes országra, Kárpátalján is, illetve vonzás körzetünkben is úgy láttam, hogy jelennek meg a sátak, éppen Balazsíron is egy ilyen értékesítő pont jelent meg, úgyhogy dinnyével lehet már találkozni, és úgy látom, hogy az idei szezon egy jó indult, mert én már kóstoltam, és el kell mondanom, hogy teljesen ízes, zamatos volt, meghökkentő módon érett dinnyével találkoztam július 16-án, nagy örömömre.
1: Hát reméljük, hogy most már az ára is elkezd majd elérhető lenni, mert azért 3-4 héttel ezelőtt már megjelent, sőt, hát ha nagyon belegondolnak,
0: szerintem... Fúriázott variációk is voltak már korábban.
1: Januárban is hozzá tudunk jutni a dinnyéhez, de hát, hogy is mondjam, nem a kilogramja és nem a dekája, hanem a gramjáért lehet elég komoly összegeket kifizetni. Most már kezd azért emberibb lenni. Hát nem olyan régen egy szupermarketben jártam, és ott úgy megtetszett, ilyen kis picike, kis, hát végül is görög dinnye volt, mondták, hogy annyi a különbség az eredetihez képest, nem tudom, hogy ez már egy nemesítés és sárga a belseje. De aztán láttam, hogy igen, kis picurka, de az ára az, hogy is mondjam, kétszer akkora tud lenni, tehát azért már inkább egy nagyobbat vásárolnak, de szerintem most már kezd elérhető lenni.
0: Igen, ugye ez azért, még egyszer megfúrok, ez azért is érdekes, mert most már szabadföldi dinnye termelők is nagyjából készen vannak a korai fajtákkal, így aztán ezeket már lehet vásárolni. Ugye érdekesség ennek a dolognak, hogy azért... ez a mód egész évben elérhető. Mi nálunk ez egy örök vita téma. A feleségem nagyon szereti a paradicsom nevezetű gyümölcsöt, ami nem zöldség, ugye? És nálunk érdekes módon a paradicsomnak évi 12 hónapban szezonja van. Én nem tudom, milyen időszakban nem tudunk otthon paradicsomat enni, nálunk mindig van paradicsom. Én nagyon szeretem.
1: De télen mással van nyitva, vagy akkor is még a friss
0: primőr? Én ezt nem tudom, mindig jó, van nálunk. Valamiért nálunk a szezonja van egész évben a paradicsomnak, és érdekes módon, amit én szeretek, az a paprika. Hát annak valamilyen okból soha, neki csak és a retek. A két zöldségnek, amit én szeretek, ennek évente mindössze 1-2 héten keresztül tart a szezonja, mert ugye kicsit nem vettél ilyen, nem, nincs most szezonja. És a paradicsom meg ugyanazon
1: azt mondjuk a paprikának talán... még lehetne hosszabban szezonja, a retek, a piros reteket az valóban egy kicsit rövidített.
0: De hát lehet sárga, vagy fehér reteket, fekete retket, igazából mindenféle retket örömmel elfogyasztanék zöldséggyanánt, viszont érdekesség, hogy nálunk ezeknek ilyen érdekes módon. Azt mondtam, hogy ha ezek a paprikát szeretné a feleségem, és én szeretném a paradicsomat, akkor hoppá. Furcsa módon úgy érzem, hogy a paradicsom lenne ilyen évente 1-2 hónapon
1: az egész világ agronómiája
0: átalakulna. Furcsa dolgok. Van, aki ilyen a dinnye, és aki szereti, annak egész évben lehet dinnyét fogyasztania. Egy-két érdekességet találtunk a dinnyéről. Az egyik legizgalmasabb tény, hogy már 5000 évvel ezelőtt Egyiptomban termelték a fáraónak a sírjába, és betették útra való gyanánt a dinnyét, amely így mondhatnánk, hogy egyik legrégebbi gyümölcsfajtánk.
1: Hát talán ahogy a nóta módján nem élhetek muzsika szó nélkül, valahogy a fáraók így voltak a görög dinnyében, nem élhetek görög dinnye nélkül, és
0: nem
1: biztos,
0: hallhatok a görög.
1: Így van, de hogy biztos, ami biztos, azért elviszem, ki tudja, hogyha itt jönnek, mennek, visznek, akkor hát ha azt a görög dinnyét is beteszik majd mellém, aztán együtt fogunk szállítani.
0: Egyébként érdekessége, hogy zöldség, nem gyümölcs. Aztán a másik, hogy keserű.
1: Neked paradicsom.
0: A keserű felmenői vannak. Eredetileg afrikai vadgörögdinnye, eredetileg egy keserű, kemény húsú, az emberiség évezredeken keresztül alatt nemesített ezt a valamit édes formájába. Úgyhogy jó, hogy az egyiptomiak mit tettek, azt nem tudom, de hogy az milyen ízű volt.
1: Gyorsan elkezdték, előtte 1000 évvel elkezdték nemesíteni, és a fáraónak már csak a finom édeset vitték be.
0: Aztán érdekesség, hogy rengeteg pozitív hatása van. Nyomás csökkentő hatás magas, citrullin tartalma miatt gyakorlatilag segíti tágítani az ereket és javítja a keringést. ehető még a héja is, sőt, a magja a legizgalmasabb.
1: A magja, így van, mert ugye a gyermekkorunkban a legnagyobb ellenség egy dinnyének az elfogyasztásánál a mag volt, hiszen sokféle legenda terjedt arról, hogy ha megesszük a magot, ha lenyeljük a magot, akkor mi történik. Én próbáltam felnőttként utána járni, hát nem feltétlenül sikerült, hogy ez a, nem, a zöld szilvától nő a béka, tehát azt értettem, hogy attól távol akarnak tartani, hogy várd már meg, míg meg fog érni, és akkor utána fog hozzányúlni, de hogy a dinnye magjától miért akarja a szülő a gyermekét távol tartani, nem értem, mert egyébként úgy néz ki, hogy egészséges, hogy olyannyira egészséges, hogy bizonyos receptúrák szerint akár meg is piríthatnánk, és úgy fogyaszthatnánk, és abból is értékes anyagokat tudnánk bevinni a szervezetbe. Jó magam még nem próbáltam, de recepteket már tudnánk ajánlani. Hát lehetséges, hogy a tök magnak a fogyasztása mellett, főleg így a foci VB-nek a kupa döntője, vagy a döntőjének a kapcsán, akkor lehetséges, hogy most már nem szotyolát fognak az emberek, és nem tök magot fognak fogyasztani, hanem dinnyemagot.
0: Érdekessége, hogy ritkán találkozol olyan gyümölcslével, hogy dinnyelé. Opa. Pedig természetes sportital, izomláz ellen is hatásos, rengeteg alkalommal használják előszeretettel a sportolók edzések után a gyorsabb regenerációért ezt a dolgot. Tényleg én nem találkoztam olyannal, hogy dinnye ízesítésű. Igen, de dinnyelével így, Alenat úr,
1: ilyen hát maga ott van, tehát annyi a különbség a dinnyelé meg a dinnye között, hogy ezt harapod. Jó, már 92%-a víz, tehát hogy az összes többi már csak rost, tehát hogy ez, tudod, ez olyan, mint a higany, az egyedüli fém, amelyik természetes körülmények között, vagy normál körülmények között, tehát szobahőmérsékleten folyik. Jó, tehát hogy hát végül is így vagyunk, igen, a dinnyével, igen, csak picikét fordított állapotban, léjes, csak szilárd.
0: Egyébként ugye a legdrágább dinnyék között az úgynevezett kocka és szív alakú, azaz Japánból egy speciális üveg kalodákba teszik bele a dinnyét, és abban neveli ki, és felveszi az üveg formáját, a végén pedig összetörik, és így aztán gyakorlatilag mindenféle szívecskés és kocka alakú dinnyét is lehet vásárolni. Az jó, mert könnyebb tárolni, könnyebb pakolni a hűtőbe, hogyha kocka a dinnyi, akkor eldönik oldalra.
1: Hát igen, mert hogyha gömbölyű lenne a hűtőd, akkor lehet, hogy egy kicsit jobban ki tudnád teríteni a benne lévő űrtartalmat kockaként sokkal. Bár mondjuk szívformájú hűtőről még nem hallottam, de lehetséges, hogy adtunk valamiféle impulzust a hűtőgyártók számára is. Egyébként nagyon közkedvelt ételeket lehet belőle készíteni, nagyon sokszor csak salátáként használjuk, és rendkívül gyorsan megvan. Tehát fogtad, ketté vágtad, kibelezted, felkockáztad, hozzátoptál egy kis sajtot, és ízesítetted, és már is megvan. De például egy olyan elnevezés, hogy zabos alapú sós morzsás görög dinnye. Jó, tehát hogy úgy...
0: Ezt nem akartam mondani.
1: Nem,
0: ezt
1: nem.
0: Fesetlen dolgozni.
1: Hát pedig azt írja itt a receptúra, hogy 20 perc alatt készen is van, tehát hogy nem kell hozzá. Én ki fogom próbálni. Tehát valamit a dinnyéből kezdjünk el, hogy ne csak úgy natur módon felszálltok, hanem hogy nézzük meg étel különlegességeket is belőle. Hát,
0: Ibu mamát felhívjuk a következő műsorban.
1: Ő vajon dinnyéből mit főzött utoljára?
0: Ibu dinnyéből mit főzünk ma? No, 10 óra 27 percen a mai két órás műsorban is szeretnénk témákkal, érdekességekkel foglalkozni. A második óránkban egy újabb kapcsolásban kapcsoljuk meg Megfi Mária kollégiánkat, a Beregszászi jótékonysági vásár nevű programról, amely a hétvégén kitölti reménység szerint Beregszász központját. Ide várnak mindenkit szeretettel, a vidékünk apraját és nagyját, mindenki számára megfelelő programokat készítettek a szervezők, illetve perceken belül, ha minden igaz, akkor érkezik hozzánk Tarpoly József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületnek az elnöke. Számos nyári programról kérdezzük majd a következő percekben vendégünket.
1: Uhorskék Bahatodjitnék Szimej, tám Mária Bekfi, žurnalist, Rádió Pulsz FM.
0: Megyünk is tovább, a háttérben süt a nap, nehogy szomorú légy, ezzel kezdjük, ezzel folytatjuk. A különködés péntekedésre, tartsatok velünk!

0: 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: 10 óra 42 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket, és akik livestreamen vannak, önök láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, meghívott vendégünkkel folytatjuk.
3: Stúdium kerekasztalánál köszöntjük Tarpai Józsefet, a Kárpátai Magyar Nagycsaládos Egyesület elnökét. Сьогодні з нами у студії Тарпай József, керівник спілки закарпатських, угорських, багатодітних сімей. Köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat.
4: Köszönöm én is a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Az összekötők találkozója után vagyunk néhány nappal, ami azt jelenti egyfajta elemzés az elmúlt programoknak és a következő programok a tervezése, finomhangolása zajlik. Rengeteg program van a Kárpátai Magyar Nagycsaládos Egyesületek az életében. Nézzük az elmúlt heteket, és aztán rátérünk a következő másfél hónapra.
4: Igen, hát hogyha nyár, akkor általában táborok, tehát nagyszerű alkalom volt a gyerekek részére, akár az ukrán nyelvtábor, akár a Horváth Anna kézműves tábor, de már ma végződik a második turnus Nagyszőlősen a lovastábor, ahol jurtába laknak a gyerekek, tehát én azt gondolom, hogy megvan mindenkinek a lehetősége, nagycsaládosként is, hogy itthon igenis minőségi időt töltsön el. Arról már nem is beszélek, hogy lement a édesanyák és lányai program, ami egy nagyszerű alkalom volt, itt Szilágyiné Gabriella vezette ezt a programot, és két turnusba ellátogattak Beregardóba a Levendula ültetvényhez, és ott kézműveskedtek, mindenféle kozmetikát készített Veronika, illetve volt mentálhigiénés szakember is, Mészáros Renáta, aki beszélgetett velük, és én azt gondolom, ez nagyon fontos egy nagy családosnál, hogy ahol csak egy gyerekkel van az édesanyja, rákoncentrál, egymásra koncentrálnak, és így is erőt merítenek arra, hogy tovább vigyék a hétköznapokat.
3: Táboroknak a látogatottsága, hány gyermek érdeklődik ilyenkor nyáron?
4: Általában túl jelentkezés van szinte minden táborra. Valamiért mondjuk az állami nyelvre annyira nem jelentkeznek a gyerekek, de mi szülők tudjuk, hogy ahhoz, hogy itt boldoguljunk, ahhoz szükséges, hogy megtanuljuk az állami nyelvet. Egy angol táborra sokkal többen jelentkeznek, vagy egy kézműves táborra. Ami újdonság volt, például a zene tábor, ezt Pivnyó Nikoletta vezette, illetve Párja István. Ez egy újdonság volt. Tulajdonképpen ez egy ilyen klubfoglalkozás van heti szinten nálunk, és ebből alakult ki. Tehát ez ki lett bővítve, nyilván sokkal több gyerek jelentkezett, mint ahányan járnak hétről hétre, de ugyanúgy az ukrán nyelvklub is, hogy minden héten van, tehát akár kézműves klub is, de ezt a zenetábort egy kicsit kiemelném, mert én azt gondolom, itt a gyerekek gitáron tanultak játszani, furuján, énekeltek, és egy szép koncerttel záródott a Beregszázi Rómakatős templomba, és annyira, tényleg annyira gyönyörű volt, hogy még János atya is azt mondta, hogy ő el tudja képzelni, hogy vasárnaponként esetleg így a misét gyakorlatilag feldobják a gyerekek, szóval, hogy tényleg egy angyali hangon szóltak a gyerekek.
3: Egy nagycsaládos énekkar, egy nagycsaládos zenekar, band?
4: Igen, hát
2: tulajdonképpen
4: ez volt a cél mindig is, mert ugye nagyon sok programunk van, és akkor mindig ugye külsősöket kell, hogy hívjunk, bár hozzáteszem úgy külsősök, hogy szinte mindenki nagycsaládos.
3: Ez egy belterjes külsőség.
4: Tehát, hogy nincs olyan néptánc együttes, vagy akár zenekar, ahol ne legyen valamilyen énekes, mellesleg tegnap előtt volt egy elnökségülésünk is az összekötő találkozó előtt, ahol felvettünk újabb nagycsaládosokat. Érdekes, hogy most Ugocsa nagyon, nagyon erős, meg Ungvidék, tehát hogy valahogy ott születnek meg
2: de
4: a
2: jó,
4: végül, gyerekek.
2: Ez milyen jó.
4: Igen, tehát lassan.
2: A legjobb hír talán.
4: Beregszázieknek kicsit fel kell kötni a gatyájukat, mert lehet, hogy az irodát át kell lesz vinni valahova Péterfalvára, nagycsaládos irodát, tehát hogy annyi sokan csatlakoznak, hála jó Istennek. Csak az érdekes, hogy azt hiszem a öt családból négy az zenész. Tehát, hogy lassan alakul. Igen.
2: Elfér az a klubban.
4: Úgyhogy nagy öröm volt számunkra, és akkor mindig van egy rubrika, hogy esetleg mit tudnál segíteni a nagycsaládosnak, és akkor már fogjuk tudni, hogy zenészeink vannak, úgyhogy ez nagy öröm számunkra.
3: Nyárnak a derekánál járunk, hogy alakulnak még tovább a táborozások, hiszen gondolom, hogy itt még azért július közepén nem záródik le ez a szakasz.
2: Én kiemelném az anya-lánya programnak a párját, amely még izgalmasabb, mert nagyon ritkán foglalkozunk.
4: Így van. Tehát pont ezen a hétvégén Salánkra látogatnak Birta János elnökségi tagunk vezetésével, apák és fiaik sátorral, természetesen visznek horgászfelszerelést, és azt gondolom, hogy jól fogják ott érezni magukat az édesapák a fiaikkal. Ez egy olyan élmény lehet, ami lehet, hogy nagyon régen, vagy lehet, hogy még egyáltalán nem próbálták így ki, de például van családi táborozás is, tehát jövő héten készülünk fel az Ozirce tóhoz. Ez például Tar László összekötő Péterfalváról szervezi évről évre. Nagyon izgalmas, mert itt a család megy, tényleg az ilyen nomád körülmények közé, fel a hegyekbe, ilyenkor túrázás is szokott lenni, közös főzés, természetesen zenélés, ugye hozza a gitárját Laci, meg aki még tud játszani, tábortűz. Tehát tényleg, hogy megvan az a mondhatnám ilyen cserkész tábor feeling, ami nem biztos, hogy mindenki volt cserkész, de így családostól ez nagyon izgalmas, és tényleg mi ebbe hiszünk, ebben a minőségi időbe. Persze lehet, hogy valaki inkább elmegy, mit tudom én, Törökországba, vagy Egyiptomba, mert hogy ez milyen jó, és akkor nem gondol bele, hogy tulajdonképpen itt elmegy 50 kilométerre, sokkal olcsóbban tud pihenni a családdal, és lehet, hogy erre a gyerekek egész életükre olyan élményt kapnak, amit majd ők átadnak a saját gyerekeiknek.
2: A programokról mindenképpen beszéljünk, hanem táborok is folytatódnak, számos tábor kerül megrendezésre.
4: Igen, tehát hogy a lovas tábor az folytatódik Nagyszőlősön, itt ugye Ildikó és Erik vezetésével, ahogy említettem, ez négy hét turnuson keresztül folytatódik, de lesz Csomán például ilyen napközis lovastábor, tehát azoknak a gyerekeknek, akik még ugye nem érték el a 10-12 éves kort, és nem alszanak ott egyedül, de hát így napközben, tehát ők is ki tudják próbálni azt, hogy milyen akár a népművészet, akár az íjászat, akár a lovagolás, tehát mi ezt fontosnak tartjuk, illetve angol nyelvtábort is tervezünk, tehát ahogy említettem, ez is egy népszerű programunk, és természetesen a nyárnak a koronája az a nyár búcsúztató, tehát ugye egész évben, illetve egész nyáron kibérelünk ugye egy szektordédán, oda bármikor ugye ingyenesen tudnak menni a nagycsaládosok, mindig vihetnek plusz egy családot, és akik nem családos, nem nagycsaládosok, reménykedünk, hogy mindig vagy belőlük is nagycsaládos lesz, illetve mi mindig nyitunk, tehát ugye, ahogy gyakorlatilag a gyereknapon is ugye meghirdettük azt, hogy mindenki jöjjön el, aki gyerekekkel, családokkal foglalkozik, civil szervezet, egyházi iskola, stb. Tulajdonképpen mi nyitottak vagyunk, tehát hogy Dédára is be lehet jelentkezni az irodán keresztül, hogy ingyen, tehát eljöhetnek. Mi ezt fontosnak tartjuk, hogy azokat az erőforrásokat használjuk, amik itt vannak, és tényleg ne kelljen elmenni több száz kilométert ahhoz, hogy kicsit pihenjünk, rekreálódjunk.
2: Egyébként érdekes dolog ez a példa, vagy inkább a minta továbbadása, mert nem olyan rég találkoztam egy fiatal anyukával, és ő mondta el, hogy látta a feleségemet, és milyen ügyesen három gyereket kibepakolt, és rendezett, és minden pikpak ment, és mennyire érdekes volt számára, aki éppen gondolkozik a harmadik gyermeken, hogy lehet ez három gyerekkel is csinálni. És én meghökkentem, hogy egyrészt megszólítod, másrészt meg elmesélte ezt a történetet, és ő mondta azt, hogy ő pedig gondolkozik a második gyermeken, csak fél attól, hogy ezt nehezen fogják bírni logisztikailag, és aztán mondta, hogy látott egy három gyerekes anyukát, aki olyan pikpakul kezelte ezeket a dolgokat.
4: Igen, itt a fő cél az mindig is az volt, mióta megalakultunk, hogy propagáljuk azt, hogy igenis, ahol két gyerek van, ott három is elfér, és tényleg mi azt látjuk, hogy azok a szülők, akik már ugye a korba kimentek abból, hogy gyerekük legyen, már inkább unokájuk lehet, nagyon bánják azt. És főleg a hölgyeknél látom azt, akik mondják, hogy jó, hát hogyha okosabb lettem volna, akkor biztos, hogy még elfogadom a Jóistennek az ajándékát, még egy-két gyereket szülök. Igen, tehát hogy például lesz családi fürdőzés is, és Ugye tavaly volt az, amikor apák a lányaikkal elmentek fürdőzni, én is többek között, és akkor az elég ilyen logisztikai feladat volt, ugye most akkor a női öltözőbe nem mehetsz, kifésülni, és akkor döntöttünk rögtön, nem, családi fürdőzést szervezünk, ott legyen apuka, anyuka,
2: valaki segítsen a gyerekeket. Ne szívas kapitákat, jó, egyébként. Pláne, ha neked 5 lánya van, mondjuk, és nekem 3
4: fiam van. Igen.
3: A könnyebb fodrászkodás.
4: Igen, és annyira érdekes, hogy például tegnap hirdettük meg egy családi fürdőzést, el szeretnénk menni Dédára, a fürdőbe, és hihetetlen, hogy rögtön 250 ember már ott van. Igaz, hogy ez csak, mit tudom én, 75 család, de hogy egy nap alatt ennyi sokan rögtön tervezik, tehát azt az időpontot, amit megadtunk nekik, az jó, tehát, hogy igenis mindenki vágyik a pihenésre is, de én azt gondolom, ami fontosabb az egyesületnél, hogy a közösség élmény. Tehát ott, ahol találkozunk, hát igen, ott beszélgetünk.
3: Nekik is számolni kell abban, hogy mellettem még lesz legalább 240 ember.
4: Igen. És szerintem az olyan erőt ad nekünk, mikor egy ilyen közösségi élmény van, és látjuk, hogy ennyi sokan vagyunk, és ahogy mondod, hogy aki esetleg nem nagy családos, de látja, hát ott 3-4 gyerekkel is elbír, akkor én miért nem bírnék el, tehát, hogy nem vagyok én se lustább, se butább, szóval úgyhogy nagyon várjuk ezeket a rendezvényeket, az iroda az pörög, állandó van, emellett ugye például az Adj Energia kampányunk, azért ebben az évben sikerült 90 családnak valamilyen akkumulátort, invertert, áramfejlesztőt adni, tehát ez is egy óriási dolog, mert mikor 14-ben elkezdtük, akkor 70 család kapott, és most 90 családnak sikerült. Tehát, hogy ebben is próbálom.
3: Ebben az évben.
4: Ez csak ebben az évben, tehát, hogy ez egy...
3: Vagyis ebben a fél évben eddig.
4: Igen, tehát, hogy ez egy óriási dolog, hogy persze mellénk állt például a Rákóczi Szövetség, és akkor ők gyűjtöttek, szóval enélkül nyilván nem ment volna, de ha az ember kopogtat, akkor talán kinyitják az ajtót sokan.
2: Beszélgessünk még az illetérzésről, amikor 250 nagycsados találkozik, egyrészt ott rengeteg gyermek is van, rengeteg veled egykorú fiatal, akinek ugyanilyen élethelyzetekből kell töltődnie, illetve megküzdeni ugyanilyen problémákkal. Milyen ez az illetérzés?
4: Nagyszerű, és még nem beszéltünk arról, hogy például most nagy családosaink voltak Csíkszeredán, mert hogy ott volt a Kárpát-medencei magyar családok találkozója, tehát hogy én azt gondolom, hogy ha valaki elmegy így 700-800 kilométerre tőlünk, mondjuk Beregszásztól, csak azért, hogy ott találkozzanak az egész Kárpát-medencéből magyar családokkal, az egy óriási dolog. És én mindig ugye van egy visszajelzés, hogy lássuk azt, hogy a családok hogy érezték magukat, és mindenki azt mondta, hogy gyönyörű volt, hihetetlen élmény, hogy aki még nem volt Székelyföldön, de például most rengeteg tábor lesz, tehát Zánkára meghívtak minket, a nagycsaládosokat, meghívtak minket Debrecenbe, ilyen ifjúsági tábor, tehát hogy jött-e valahonnan egy levél, hogy a Mátrába van egy üdülőjük, és akkor oda szeretettel látnának nagycsaládos gyerekeket, szóval hogy mindig van olyan felajánlás, amit igazából nem is terveztünk, tehát tényleg csak így a Jóisten ajándéka, és reméljük, hogy oda is sokan jelentkeznek, és jól fogják magukat érezni, és én azt gondolom, ez egy olyan érzés, hogy tényleg nem vagyunk egyedül, számíthatunk egymásra, és az elmondhatatlan, meg megfizethetetlen igazából. Tehát most például az összekötőn is előjött az, és én megköszöntem az önkénteseinknek, hogy minden programon valaki oda teszi magát, tehát ingyen és bérmentve, vagy csak mondok egy példát, tehát most volt az elnökségi összekötő, tehát Nyíri András és a felesége például bográcsost főzött, a Birta János micset készített, a Tóth Zsolt saslikot sütött, na most elmegyünk egy étterembe, tehát hogy ezt
2: ki kell fizetni,
4: tehát hogy így a fél éves költségvetésünket ki kellene fizetni, de ilyen összefogással, tehát az, hogy az alapanyagot megvesszük, de az önkénteseink elkészítik, de rengeteg ember hozott zöldséget, meg mindenki hozta a kis saját kertjéből a felajánlásokat, tehát ezek olyan nagyon jó élmények, és kicsit megijedtünk, mikor úgy kicsit volt a kis zápor, ilyen nyári zápor, de aztán nagyon gyönyörű időnk volt, tehát nem volt ez a 45 fok se, tehát ideális idő volt arra, hogy kicsit így beszélgessünk, kikapcsolódjunk, mert az egyetlen egy összekötő találkozó, ilyenkor a családokat is várjuk, tehát nem csak az összekötőt, hanem családostól, gyerekekkel, házastársal, és nagyszerű élmény volt, és hát örülök neki, hogy most az emberek önkéntesen eljönnek, csinálják a dolgokat, tehát ezért nem kapnak fizetést, és mégis valamiért, valami minket összetart, nyilván a hitünk első helyen, de másrészt pedig a közösségi élmény az, ami szerintem nagyon fontos, és erőt adunk egymásnak.
2: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Sok erőt és áldást
4: kívánok az értékre munkájukra. Önöket, és köszönöm szépen.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tarpay Józseffel, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület elnökével beszélgettünk.
1: FM 92.1 Pulzus Rádió megdobbant. Zvirujuv serci. Rádio Puls FM.
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
9: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
10: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Berek 100. Egy régi, ami újat hozott.
11: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
12: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: 11 óra 17 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Ez a különkedés pénteki adása, egészen 12 óráig vagyunk veletek, és külön köszöntjük azokat, akik Beregszász irányba vették az utat, mert ha tehetjük, akkor munka után, munka közben, munka helyett látogassunk ki Beregszász jótékonysági rendezvényére, amely mindenkit vár szeretettel itt a Beregszászi főtéren. Rengeteg színes program, és ebben az órában is egy kapcsolást szeretnénk, ha majd a következő percben Bekfi Máriával jövünk majd vissza, aki a helyszínen tudósítja az eseményeket, ajánljuk mindenkinek figyelni veszteblokkunkat is.
3: És az a jó, hogy ez 3 napig tart. Ha valaki mégis úgy döntene, hogy a pénteki munkanapot szeretné először kipihenni, erőt gyűjteni, akkor szombaton is várja őt a vásár.
2: Jó volt látni, tegnap a délutáni órában volt szerencsém a központon sétálni, és rengeteg fiatal jelent meg, úgyhogy aki tehette, már eljött és nézegette. El vagyunk szokva az ilyen jellegű programoktól, de mindenképpen ajánlom, figyeljetek be. Rá is piszkáltam. Köszönöm szépen. Nézzük egy-két kommentet, rengeteg üzenet érkezik hozzánk. Velünk van Karesz, köszönt bennünket, Judit, Kati is ír, szép napot és áldott békés hétvégét kívánunk minden rádióhallgatónak. Erika is velünk van, szép pénteki napot és tartalmas hétvégét kívánok a munkatársaknak. Dianna is írt, illetve Judit is köszönti a rádióhallgatókat, pihentető szét hétvégét kívánva. Ha nyár, akkor meleg, ha hétvége, akkor vízparti pihenés, vagy hűvös szobában, vagy a hűvös szobában, hát ezeket legalább valamiket ezek közül kívánjuk neked.
3: Örülünk, hogyha valaki még a tegnapi napnak a szellemiségében van, de ma már a pacsírt a jászóval sajnos nem játszik, de ugyanígy várnak.
2: Nagyon szép madár, de nyugodtan lehet egyébként, hogy akartak bármi madarat megírtuk számunkra. Aztán fontos megjegyeznünk, hogy 0975-0979-es SMS Viber számunk, ide várunk technikai közérök információt. A határon folyamatosan nagyobb és nagyobb sorokkal találkozhatunk, a hétvégén kiemelkedően meggyűlnek a határátkelő helyeink forgalma, és ez péntek délutántól veszi igazán aktuálissá magát. Úgyhogy ennek alapján örömmel veszük, ha megírjátok, még határon vesztegeltek, és persze milyen sorral találkoztok a most induló útnak, érdemes nagyon körültekintően választani a határátkelő helyet az utazás előtt. Aztán jövünk a nap híre rovatunkkal, ehhez kapcsolódóan.
4: A nap híre.
2: Lassacskán nekünk is meg kell barátkoznunk országszerte az úgynevezett trafipaxoknak a működésével, mert ezek azok a előre készített fixpontok, amelyek hogy vigyáznak arra, hogy azért, ha

0: nem látunk rendrótot és a sebességünkkel van egy kis gond, akkor ők azért lássák, illetve rögzítsék, és persze automatikusan ki is küldjék a bírságot, amely hát azért mindenképpen tanulságos eset arra, hogy legközelebb tartsuk be a játékszabályokat a közlekedésben.
1: Fényképek és videók készülnek, de elég borsos áron, tehát ehhez képest egy családi fotózás szerintem el tud törpülni.
0: Jaj, de jó családi fotózás, az egész autóban menő mindenki, hát ez nagyon jó.
1: Apraja nagyja.
0: Ezt, gyerekek, mosoly, családi fotózás. Aztán viszont érdekes újítással jönnek előre, és egyre több európai országban ez már jelen van, de úgy néz ki, hogy a szomszédos Magyarországon is előbb-utóbb be fogják ezt vezetni. Na, hogyan is néz ki a Trafipax működése? Egy fix úton, mondjuk egy autópályán, vegyük az M3-asnak, bizonyos kilométerenként mérik a sebességet, és ezeket fix telepített kamerarendszerekkel oldják meg, amiket egyébként nem tesznek át meglepetésszerűen hetente egy másik oszlophoz.
1: Elég drága lenne is.
0: Igen, hanem ez gyakorlatilag fixen telepített helyen használják, és mérik az arra járókat. Viszont az autósok nem olyan buták, hanem nagyon okosan már megszokták ezeket a helyeket, és egyszerűen lelassítanak ebben a zónában, és betartva a kreszt, tovább mennek a kamerán túl, majd újra nyomják a padlógázt, és aztán jöhet, ami jönnie kell. Viszont itt a csavar.
1: Így van, mert hogy A pontból B pontba való eljutás, legalábbis a fizikai tudásomnak az emlékei szerint, hát az valahogy a sebességnek a függvénye. Azaz, hát úgy néz ki, hogy nem azt fogják nézni, hogy adott pillanatban a Trafipaxnál mennyivel haladt, hanem az, hogy az A és B pont között mennyi idő alatt tettem meg a sebességet, mert hogy út osztva idővel egyenlő sebesség, legalábbis
0: György Tamási tanította nekünk, ami
1: azt fogja majd eredményezni, hogy ki lehet számolni, hogy mennyi idő alatt, illetve mekkora sebességgel tettem meg azt az utat, és már nem csak arra lesznek kíváncsiak, hogy adott pillanatban fékeztem vagy nem fékeztem, lassítottam vagy nem lassítottam, hanem mennyi volt az átlag sebességem, és hogyha az meghaladja az előre meghatározott normát, akkor bizony akármire kell nyúlni a zsebébe a sofőrnek.
0: Elképesztő ám, viszont majd láthatunk olyanokat, akik ezt elfelejtve 70-60-nal fognak a belső sávon közlekedni, mert ugye, ha megnyomta a gáz, mondjuk 170, akkor valahol le kell lassítani. Nagyon izgalmas történeteket hoz majd ez magába kifolyólag. Nagyon furcsa, viszont mindenképpen szeretnénk felhívni a hallgatók figyelmét arra, hogy a repülő, illetve az autók esetében 100-szor biztonságosabb a repülővel közlekedni, mint személygocsival, és ezek a rekordok, ezek a negatív rekordok azért is vannak igazából, mert a gyorshajtás egyik vezető oka a baleseteknek. Mondok egy magyarországi statisztikát, Magyarországon egyetlen fél év alatt 355.945 alkalommal szabtak ki gyorshajtásért bírságot, ami sokkal, de sokkal több alkalmat jelent, amikor ugyanezt tesszük.
1: Így van, hogyha mondjuk egy országos, magyarországos statisztikát veszünk egy egész évre, akkor 900.000 gyorshajtásos esetet rögzítenek, és hát ebből bevétele is van az országnak, tehát gyorsan mentsz, oké, de akkor ezt ki is kell fizetni. Ez tavalyi év folyamán 56 milliárd forintot jelentett állami bevételnek, úgyhogy mondhatnánk, hogy jobban járunk, viszont a baleseteknek a költségei azok ettől lehetnek sokkal nagyobbak, illetve hát ha emberi életbe kerül, akkor az mindenképpen megfizethetetlen. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a gyorshajtások a baleseteknek legalább az egy harmadáért felelnek.
0: Csak a magyarországi autópályákon éven szenten több alkalommal találkoznak olyan mérszámokkal, amikor 240-250 km/h feletti tempót rögzítenek a kamerák. Ezt a nagyon komoly luxus külföldi autókhoz tudják általában kapcsolni, vagy éppen a bérelt autókkal teszik ezt meg. Nem akarom elmondani, mennyire drága szórakozás ez, mert ebben adott esetben sok 10 000 grivnyás büntetést szabnak ki egy alkalommal. És ha már a büntetéseknél járunk, akkor érdemes megemlítenünk, hogy van egy úgynevezett érdekes európai minta, amely a jövedelem alapú büntetés rendszernek az intézménye. Ugye hát ez egy olyan egyszerű tétel, hogy vannak gazdag emberek és vannak kevésbé gazdag emberek, akik ugyanaz az autópályán közlekednek, nem biztos, hogy ugyanaz az autóval. Na már most egy az figura, akinek van a zsebében, nem tudom most mennyi, nálunk egy 100 kilométerrel tovább mentünk, néhány ezer grivnyás büntetés, egyszerűen belekalkulálja a hétköznapjába.
1: Neki még belefér.
0: Megállt a rendőr, akkor kérem szépen, menj a bírság, tessék, kifizetni.
1: Helyszínen nem
0: hagyjál békén, nem is érdekel a történet. Na erre találják ki már a svédek is többek között, és több európai ország az úgynevezett jövedelem alapú bírságrendszert, ami azt jelenti, hogy ha nagyobb a bevételed napi szinten, akkor jelentősen többet fogsz fizetni ugyanazért a kilométeres túlkapásért.
1: Így van, gyakorlatilag megállapítják, hogy mi az a vétség, amit az ember elkövetett, megnézik azt, hogy ez, tehát egységesítik, tehát gyakorlatilag ilyen büntetés egységek besorolják őket, és akkor veszik majd elő azt, hogy ki is vagy te, mennyit keresel, hivatalosan mennyit adózol, és ennek megfelelően gyakorlatilag egyfajta indexáció történik a vagyonodhoz képest,
0: gyors
1: illetve a
0: bevételhez képest.
1: Így van, és ebből az jön ki, hogy ha te módosabb vagy, akkor többet is fogsz fizetni. Persze ebben az is előfordulhat, hogy hát mondjuk egész életen keresztül gyűjtesz egy ótóra.
0: Igen,
1: és
0: igen,
1: azt mondod,
0: igen.
1: Hogy te
0: valami
1: nagyon pirosat szeretnél megvenni, aminek lovacska van az elején, és mondjuk 80 éves korodra össze is jön, és még az egészséged úgy engedi meg, hogy bele is tudsz ülni, be is tudod tankolni ilyen üzemanyag árak.
0: Legalább erre a kis időszakra.
1: Így van, és akkor azt mondod, hogy ami a csövön kifér, és akkor lemeszel a rendőr. Ja, te ki vagy? Hát én egy kis nyugdíjas vagyok, ennyit gyűjtöttem. Na, ennek megfelelően talán azt a bírságot még kibírja majd fizetni, bár a svéd modell azt is fixálja, hogy van minimum büntetés, és még a gazdagoknál is, hát ha szabad így mondani, befejezettek azért egy maximum plafont is. Hát arról nem szól a jelenleg a hírek, hogy mekkora lehet a maximum büntetés, de bizonyára elég magasra tolták ezt a plafont.
0: Egy-két számadat a végére. Európa top listájában egyébként Olaszország van, 11 ezer telepített kamera van, és a sor végén pedig Szlovákia, itt kis ország, kis tisztesség, 13 darab fix készülékkel büszkélkedhetnek jelen pillanatban.
1: Hát az olasz példa az viszont azt is jelenteti, hogy nem kell magaddal vinni telefonkamerákat, fotokamerákat, gyakorlatilag ott mentél le fixálta, itt voltam, jelen voltam, és az alibi is megvan.
0: Megyünk is tovább, zenereklám után újra itt vagyunk. Bekfi Mária kollégánkkal kapcsoljuk a helyszínről, ajánljuk figyelmetekbe. Hát éppen pedig a KFT-nek, ez pedig az Afrika a mai hőséghez kimondottan nagy szeretettel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás műsor, azzal is, hogy ígértük egy újabb kapcsolással, egy helyzetjelentés erejéig. Berek Szaszk főcerét kapcsoljuk majd.
3: Méghozzá Bekfi Máriát, a Pózus FM munkatársát. Szörnyi znám én nevzeszkó, Mária Bekfi, zsurnalist, Rádió Pulsz FM. Hallasz-e bennünket?
4: Sziasztok, én hallak, igen.
2: Nem hallatszik teljesen a háttérből, de ha a közepén vagy a főtérnek, úgyhogy ha minden igaz, akkor tudsz nekünk mesélni azt, hogy hogyan kell elképzelnünk az idei jótékonysági vásárt Berek Szász központján, amelyik következő napokban reméljük megtölti a teret.
4: Igen, én már itt vagyok, sajnálom, hogy nem jön át annyira a hallgatóknak. Még egy picit halk a zene, biztos nem sokára még hangosabb lesz. Most még csak a színpadon ilyen előkészületi munkák zajlanak, ugyanis 13 órától kezdődik majd egy ilyen magyar tánc és folklór csoportoknak a fellépése, és 14 órától pedig a hivatalos megnyitóra is sor kerül. De már a reggeli itt létemhez képest sokkal többen vannak a központon. Az előjáróságok csapatánál a Berekszászi kistérségnek az előjárói vannak jelen, és fánkkal és lángossal kínálják az ide látogatókat, úgyhogy érdemes kilátogatni.
2: Úgy kell elképzelnünk, hogy
4: vannak.
2: Úgy kell elképzelnünk, hogy minden kistérség települése azért megjelenik valamilyen formában, sátorban is?
4: Egy közös sátoruk van, és itt vannak, például látom a jánosi előjárói kistérségnek a vezetőjét, bocsássatok meg, hogy ezt emelem ki, de jánosiként kit emelhetnék
2: ki. Megbocsátjuk.
4: Igen, de látom, hogy többen is itt vannak, és a fánk már elkészült, finomházi lekvárokkal kínálják, és most sül a lángos is, úgyhogy aki azt is szeretne, megkóstolhatná, de emellett hát a lángos és a fánk mellett számos finomsággal várják, sült oldalas, sasli készül, már brinza, különböző grúz ételeket is láthatunk, tehát azt látom, hogy különböző nemzetiségeknek a gasztronómiája megjelenik itt ma, tehát a magyar, ukrán, grúz ételeket is meg lehet kóstolni, úgyhogy szerintem ki mire vágyik, szemszáj, ingere, minden is van itt a központon, de emellett hűsítő gyümölcskoktélokkal is várják az ide látogatókat, valamint a gyerekeknek nagyon sok program van, két felfújható légvár is van, tehát itt különböző nagyságú, korosztályú gyermekek is igénybe vehetik, körhintát látok, ilyen akadály, labirintus féle ugrálóvárat, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a gyerekeknek is egy érdekes program, lehet kilátogatni ide a hétvégén, de nagyon sok kézműves termék van, ami nekem megragadta a szememet, hogy horgolt táskák, karkötők, gyűrűk,
2: a pénztárcádat ragadja meg.
4: Így van, igen, mindent is el tudunk képzelni, illetve kézműves sajtok, borok is megtalálhatóak, szappanok, különböző fűszerek, úgyhogy valóban azt gondolom, hogy egy változatos és érdekes programot kínálnak itt a hétvégén számunkra.
3: Akkor aki még nem reggelizett, vagy esetleg korábbi ebédre vágyik, akkor most még elindulhat.
4: Igen, így van, este koncertre kerül sor 18 órától, úgyhogy nem késik le semmiről, mert ez késő estig tart az itt lét. 18 órától Ákszenyia Bezik, Katerina Vokmenceva, Oleg Kuznyecov és Ludmilla Palamarcsuk, valamint Vlad Benkov közreműködésével egy koncertre kerül sor. De a sportkedvelőit sem hagyták ki, hiszen a holnapi napon a Hősök tiszteletére egy futás veszi kezdetét 9 órától, a Barátság stadiontól kezdődik a rajt. A Munkácsi utca, Linner utca, Betlen, Eszet Tamás, Munkácsi és a Munkácsi utcát érintve is vissza a Barátság stadionig futnak majd azok, akik beszeretnének nevezni az ERA jótékonysági futásra. Aztán holnap 9-től 14 óráig a Berekszászi kistérség művészeinek festménykiállítását is meg lehet majd tekinteni, emellett népművészet és kézműves alkotások kiállítására is sor kerül, valamint 10 és 12 óra között szintén a zenei koncertekre kerül sor. Vasárnap pedig egy labdarúgó torna.
2: Mint a sporté lesz a fő terep, úgy látom, igen, a főszerep.
4: Igen, hétvégén a sport az nagy teret kap, tehát vasárnap 8 órától kezdődik egy labdarúgó torna a háborús veteránok és sportveteránok számára a Barátság stadionban, de maga a vásár, tehát ez 3 napon keresztül zajlik majd, úgyhogy aki matelán még nem érkezett ide kilátogatni, mert még a mai nap folyamán tart a munkaideje, akkor az holnap és holnap után is megteheti.
2: Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, nagyon izgalmas dolgok ezek. Hogyan látod, gyűlnek az emberek? Az ebéd, az kihívja, a saslik illata hívogatja az embereket?
4: Hát engem már nagyon hívogat, sajnálom, hogy közben már a híreket is kell készítenem, de igen, úgyhogy én is leülnék és elfogyasztanék egy finom saslikot. Már ki is néztem, hogy melyik az, amelyiket megkóstoltam, de közben érkeznek egyébként a folklor csapatok is, nagyon jól látni a kis fiatalokat ilyen népi ruhába, nagyon szépen néznek ki, piros szalaggal, a hajuk befonva, úgyhogy szerintem 13 órától érdemes kilátogatni azoknak, akik szeretik az ilyen folklor csoportok, művészeti csoportoknak a fellépését. Az idő nagyon jó, szép, úgy gondolom még a hőség is kibírható, találhatunk a Kossuth téren egy árnyékos helyeket is, úgyhogy szerintem érdemes ide kilátogatni mindenféleképpen. Egy picit azért, hogyha gyerekkel érkezünk, akkor valóban a pénztárcánkat készítsük ki, mert lufitól megkezdve vattacukirig, pattogatott kukorica mind-mind csádítja majd a fiatalokat, és tudjuk, hogy azért a gyerek az első, és ilyenkor megengedjük neki.
2: Ritka a pillanat ez egyébként valóban.
3: Ugvár úr, ne várnak a legtetején, hányan vannak jelen pillanatban?
2: Ha látod az onnan.
3: És hány méter magasan?
2: Az hatalmas egyébként, én megnéztem, hatalmas.
3: A lentről is nagy.
2: Én felnőttként nem mernék felmenni, még lecsúszni olyan magasról, de úgy látom, a gyerekeket ez nem ijeszti meg.
4: Igen, hát a körhintában most is ülnek gyerekek, ugrálnak, illetve kamaszokat is látok, aki felmászott épp a magasabb.
2: A kemény maga, kemény
3: gyerekkorukat.
4: Igen, igen, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez élmény túls lesz a fiataloknak, és néha jól is esik nekik azért egy picit elengedni magukat, és egy kicsit kikapcsolódni. Nagyon sok kézműves tárgyat láthatunk, ami nekem nagyon megragadta a szemem, még a gyöngyből készült ékszerek. Úgyhogy aki szereti az ilyen tárgyakat, azok nyugodtan eljöhetnek és körbe nézhetik, mert több stand is kínálja az ilyen portékáit. Úgy gondolom, hogy a tavalyi évekhez képest sokkal több ilyen árus van, aki például ezeket kínálja. Tehát visszajön talán a kézműveskedés a világunkba. Ez egy jó hír szerintem, hogy egyre többen nyúlnak vissza a régi dolgokhoz, és gyöngyből készítenek ékszereket, ami talán majd a fiatalokat is vonzhatja, hogy ők is próbálják majd ki ezt a tevékenységet.
2: Ne felejtsük el, hogy jótékonysági programsorozatról van szó, mindenki valamilyen formában a közös célt szolgálja, mert mindenki támogatja ezt a projektet, akik kint vannak a vásáron költött forrásból is, igazából a nemes célt támogatják a szervezők. Köszönjük Marica, hogy itt voltál velünk, várunk vissza a szerkesztőségünkbe.
4: Jó, köszönöm én is, és majd műsor után látogassatok ti is ki. A saslikot ti állhatjátok.
2: Hoppá. Ez nem is kérdés, igyekszünk, jó étvágyat hozzá.
4: Sziasztok!
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bekfi Mária, Pózus FM munkatársa jelentkezett be a beregszánszi vásárról.
2: 11 óra 47 perc van, az LGT énekel, annyi mindent nem szerettem még. Itt az FM 92.1 műsor, az a péntek adásunk.

0: 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Kedeként 12 óra van, lassan fájdalmú búcsút kell vennünk ettől a mai naptól, és a pénteki adásunkkal zárjuk ezt a sort is, ezt a hét sort.
3: Az évnek a 29. heteitől búcsúzunk most, és hát a nyárnak a derekára köszöntünk majd rá, vagy most múlik éppen pontosan, idézhetném Kis Tibit. A mai naptól is, illetve ettől a héttől is egy idézettel búcsúzunk, méghozzá a 138 éve ezen a napon született Füst Milán gondolata. Végül is mi a boldogság? Lábadozásféle valószínűleg. Egy kis világosság a ködök és a homály tömkelege után. Egy kis tisztaság az űrzavar után.
2: A kárpátaljai telefonos lelkisegész szolgáltatás az elérhetőségével szeretnénk kerekíteni ezt a műsort, és persze Presser Gábor Nagyutazás című zenével, a hétvégre való hangolódással. Két telefonszámot mondok, 095 800 605 097 600-805. Búcsúzok a szerkesztők ez alkalommal, áldott napot kívánva, Gogola István.
3: És Bírta Zoltán.
2: És te velünk a viszontlátásra. Sziasztok, sziasztok!
4: Most nélküled.

0: Felkészültetek egy kis lagzi hangulatra? Mert néhány perc múlva garantáltan megjön a kedvetek egy jó kis tánchoz. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, és tudjátok, ha péntek, akkor dalpremiér.
1: Az én virágom már elhervadt.
0: Ezen a héten két olyan előadót hoztam nektek, akiknek a neve szinte egyet jelent a jó kedvel és a fergeteges mulatós hangulattal. Bódi Margó és Nótár Méri hosszú évek óta a magyar könnyűzenei élet meghatározó alakjai, dalaik pedig nélkülözhetetlen szereplői a családi ünnepeknek, lakodalmaknak és falunapoknak. Legújabb közös daluk, az Én virágom már elhervadt, egyszerre idézi a régi mulatós világ hangulatát, miközben modern lendületet is kap. Ígérem, ha velem maradtok, garantáltan nehéz lesz egy helyben maradni. Hallgassuk is meg a hét dalpremierét. Bódi Margó és Nótár Méri, az Én virágom már elhervadt.

0: adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Ami a munkádhoz kell. Vetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina tető és lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
1: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
2: Двічі на тиждень
1: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
0: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум-категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyító rendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу hallottam.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyázz a szava.
1: Jodim FM.
3: Klasszne rádió. Vdorohu.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyorszlók a csám! A Beregszázi vendégség idei programjában sok más mellett a sport is helyet kapott. A rendezvény három napja két kiemelt sporteseményt kínál a látogatóknak. Július 18-án szombaton reggel 9 órakor emlékfutás az elesett hősök tiszteletére. A rajt és a cél a Barátság stadionnál lesz, az útvonal

0: Rádió Sportó, a Stadion Drúzsba. A zungvári női futballklub, amely korábban Minaj néven szerepel, sikeresen zárta a nyári edzői táborát Magyarországon, ahol a kárpátaljai együttes több felkészülési mérkőzést játszott. A 2026-27-es ukrán élvonalbeli szezonra való felkészülés részeként. Az első győzelmüket a helyi Eger csapat ellen aratták 4-3-as eleménnyel. A találkozó legjobbja a csapat gólkirálynője Katarina Jakimcsuk volt, aki Mester 3-ast szerzett. Ezek a nyári edzések történelmi jelentőségűek voltak a kárpátaljai együttes számára, hiszen 2026 tavaszán még Minaj néven ezüstérmet nyertek az első ligába, és kivívták a feljutást az ukrán női labdarúgás legmagasabb osztályába. Zsinozsi futbolnyi klub úzsorod, jakére nyíse vöztupa a pidnázbojú menáj, úspíšno za vršový lítnínok čajnot renovanie zbory v Uhoršini. Dese karpatská komanda provela sériu kontrolných podenky u mažach pidhotovky do debiutnog sezónu u vyšší lízi Ukrajine. Pešu permohu úžrodke zdobuli nad místsevým klubom Eher, obihravše superníci s rachunkom 4-3. U cjomu mači najkrašća bombardérka komandy Katarina Jakimčuk oformila hat-trick. Ci zbory stali historičnými dla Zakarpatok, adže na vesni cього року kolektiv, який раніше виступав під назвою Минай, виборов срібло першої ліги та здобув путівку до найвищого дивізіону жіночого футболу. Július 26-án az Ung folyón rendezik meg az ungvári regattát, egy látványos vízi versenyt, amelynek története 2010-ig nyúlik vissza. Azóta több rekordot is felállított. 2018-ban összesen 34 csapat állt rajthoz, míg 2021-ben a legnagyobb csapat 37 főből állt. A kényszerű szünet után idén visszatér a hagyomány, a résztvevők ismét vízre szállnak a legötletesebb saját készítésű járműveikkel. Az ungvári regatta nem klasszikus sportág, hanem egy amatőr vízi fesztivál verseny, ahol a csapatok saját építésű vagy kreatívan átalakított vízi járművekkel indulnak. Na už ívit bude se už rozkrehata. Já skrabe vodné zmáhaně, jaké bere svý počátok z 2010 roku. Za celý čas rehata vstanovila kilka rekordů. U 2018 startovali 34 ekipáži, a nejbližší ekipáž u 2021 roce nalíčoval 37 účastníků. Після вимушеної паузи традиційне свято повертається. Учасники знову вийдуть на воду з найоригінальнішими саморобними суднами. Ужгородська регата – це не класичний вид спорту, а аматорське водне змагання фестиваль, у якому команди спускають на воду саморобні або творчо переобладнані судна. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холодтак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
4: А Henkel Bus автобус-шофьорів кереш. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
5: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal, akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050

0: восьмигодинний робочий день, повний соціальний пакет, безкоштовний автобус, постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Огостя ові сир, vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
7: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
8: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.
10: Felkészültetek egy kis lagzi hangulatra? Mert néhány perc múlva garantáltan megjön a kedvetek egy jó kis tánchoz. Sziasztok, én Lépási Eszter vagyok, és tudjátok, ha péntek, akkor dalpremiér.
11: Az én virágom már elhervadt.
10: Ezen a héten két olyan előadót hoztam nektek, akiknek a neve szinte egyet jelent a jó kedvel és a fergeteges mulatós hangulattal. Bódi Margó és Nótár Méri hosszú évek óta a magyar könnyűzenei élet meghatározó alakjai, dalaik pedig nélkülözhetetlen szereplői a családi ünnepeknek, lakodalmaknak és falunapoknak. Legújabb közös daluk, Az én virágom már elhervadt, egyszerre idézi a régi mulatós világ hangulatát, miközben modern lendületet is kap. Ígérem, ha velem maradtok, garantáltan nehéz lesz egy helyben maradni. Hallgassuk is meg a hét dalpremiérét. Bódi Margó és Nótár Méri, Az én virágom már elhervadt.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztatva, Iodin FM.
1: Klassne radio, v dorohu.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя.
1: И один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

korán végére érünk, remélem sikerült egy kis plusz energiát és jó hangulatot adni ezekkel a modern elektronikus ritmusokkal. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, Antal István voltam, ez volt a Zenesáv a Pulzus FM-en. Találkozunk a következő adásban, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Nesom musí odišní выпуск музичний трек добігає кінця. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, гарного вам настрою і до нової зустрічі. Бувайте!

0: Felkészültetek egy kis lagzi hangulatra? Mert néhány perc múlva garantáltan megjön a kedvetek egy jó kis tánchoz. Sziasztok, én Lépási Eszter vagyok, és tudjátok, ha péntek, akkor dalpremiér.
1: Az én virágom már elhervadt.
0: Ezen a héten két olyan előadót hoztam nektek, akiknek a neve szinte egyet jelent a jó kedvel és a fergeteges mulatos hangulattal. Bódi Margó és Nótár Méri hosszú évek óta a magyar könnyűzenei élet meghatározó alakjai, dalaik pedig nélkülözhetetlen szereplői a családi ünnepeknek, lakodalmaknak és falunapoknak. Legújabb közös daluk, az Én virágom már elhervadt, egyszerre idézi a régi mulatos világ hangulatát, miközben modern lendületet is kap. Ígérem, ha velem maradtok, garantáltan nehéz lesz egy helyben maradni. Hallgassuk is meg a hét dalpremierét. Bódi Margó és Nótár Méri, az Én virágom már elhervadt.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszál című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Hulka hú, hulka hú, hulka hú, hulka hú, hulka hú, hulka hú, vaj, inkább leesett.
1: Pengő királyfi. Volt egyszer egy király, annak három fia. Ez a király a halála órájában meghagyta a fiainak, hogy minden áldott nap új csizmát húzzanak fel, ne sajnálják a pénzt, mert ha szavát megfogadják, bizony nem bánják meg. Meghal a király, nagy ceremóniával eltemetik, s a királyfiak csak ugyan minden nap új csizmát húztak. De 2-3 esztendő múlva úgy elszegényedtek, hogy még az is alig volt, amit egyenek, nemhogy minden nap új csizmát húzzanak a lábukra. Mondja az idősebb királyfi. Látjátok, látjátok, kár volt megfogadni az apánk szavát. Elkoldusodtunk mi is, el az ország is, most már mit csinálunk? Igazad van, mondotta a középső királyfi. Bizony kár volt hallgatnunk az apánkra, elég lett volna, ha minden nap szépen kifényesítetjük a csizmánkat, mindenki újnak hitte volna. Azt mondja a legkisebb királyfi, akinek Pengő volt a neve. Ne panaszkodjatok, tudta édesapánk, hogy mit beszél. Ha el nem szegényedünk, itthon maradunk egész életünkre. Így legalább el kell mennünk valamerre, s látunk országot, világot. Hát hiszen nem is tehettek egyebet, el kellett, hogy menjenek világgá. Ahogy kimentek a városból, azt mondja a legidősebb királyfi. No, fiúk, én kilövöm a nyilamat, s ahol leesik, ott hálunk meg. Kilövi a nyilat a királyfi, egy nap s egy éjjel folyton folyvást mentek, akkor találták meg a nyilat rengeteg erdő közepében. Ott leheveredtek, vacsoráltak, de a legidősebb királyfi azt mondta az öccseinek, ő nem alszik el, strázsál az éjjel, nehogy valaki megcsúfolja. Elalszik a két kisebb királyfi, az idősebb meg felalás ételt, s hát egyszer csak jön egy rettentő nagy vatkan. Szörnyű nagy agyarai voltak, mégpedig tiszta színarany agyarai. A királyfi kirántotta a kardját, megölte a vatkant, az agyarait kirántotta, s eltette a tarisznyájába. Reggel felébredtek az öccsei, semmit sem tudtak arról, hogy mi történt. A bátyjuk sem szólott, s mentek tovább. Most azt határozták, hogy a középső királyfi lője ki a nyilát, s 3 nap 3 éjjel mentek, míg a nyilvesszőt megtalálták. Leülnek, vacsorálnak, a legidősebb s a legkisebb is elalszik, de a középső fennmaradt strázsának. Alig szenderül el a két királyfi, lecsap a magas levegő égből egy szörnyű nagy kesejű, rettenetes nagy szárnyával nekivág a királyfinak, de a királyfi hirtelen kirántotta a kardját, s ketté hasította a saskesejű fejét. 2 gyönyörű ezüsttól volt a saskesejű 2 szárnyában. Ezt a királyfi kihúzta, tarisznyájába tette, s reggel, mikor a testvérei felébredtek, egy szót sem szólt, csak mentek tovább. Most már a legkisebb királyfi lőtte ki a nyilát. Mentek is 7 nap s 7 éjjel megállás nélkül, amíg a nyilát megtalálták. Nagy tüzet raknak, letelepednek, vacsoráznak, s vacsora után azt mondja Pengő. No, ma éjjel én strázsálok. A bátyai nem akarták engedni, eleget mondták, hogy kicsi legény ő még ahhoz, de Pengő azt mondta, nem gyerek ő már, s fennmaradt strázsának. Amint jár fel alá, egyszer csak valami szomorú éneket hall. Vajon ki lehet, vajon mi lehet, gondolja magában, s elindul a hang után. Megy mendegél, s egy patakhoz ér, de abban alig volt víz, ami kevés volt, az is állott benne. Ebben a száraz patakban fickántozott, vergelődött egy aranyhalacska, az énekelt oly búsan, oly bánatosan. Kérdi Pengő. Hát neked mi bajod van, aranyhalacska? Ó, mondja az aranyhalacska. Nagy bánatom van én nékem. Megáradott a patak, lesodort ide messze az én hazámtól, most meg elapadott, nem tudok visszaúszni, s így kell elpusztulnom. De már ezt nem engedem, mondta Pengő, s felvette az aranyhalacskát, s addig vitte a patak mentén, amíg jó mély vizet nem talált. Ott szépen a vízbe eresztette. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet, te jó fiú, mondta az aranyhalacska. Nesze, adok neked 2 aranypikkelyt, tedd el jól, ha bajba kerülsz, csak lehelj rájuk, s eljövök segítségedre. Azzal a halacska nagy vígan továbbúszott. Pengő is visszament a bátyjaihoz. Azám, de mire visszaért, a tűz elaludott. Megijedt Pengő, hogy most mit gondolnak róla a bátyjai, ha felébrednek. Bizonyosan nem strázsált, aludott ő is. Gyújtott volna tüzet, nem volt mivel. Mit csináljon, merre forduljon? Felmászott egy magas fa tetejére, hát ha lát valahol tüzet. Látott is valahol messze-messze az erdőben, s ő bizony fogta magát, elindult abba az irányba. Alig indul el, szembe jöv vele az éjfél. Köszönti illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öreg apám. Álljon meg egy kicsit, az Isten áldja meg, amíg tüzet hozok. Jaj, édes fiam, mondja az éjfél. Amíg te azt megjárod, addig én 7-szer megyek, s 7-szer jövök, nem lehet nekem olyan sokáig várnom. Bizony, ha nem vár szép szerint, majd vár másként, mondotta a királyfi. Volt a zsebében jó erős spárga, azzal éjfélnek mind a 2 kezét egy fához kötötte. Megy tovább, de 1 óra 2 alig telik belé, jő szembe vele a hajnal. Köszönti ezt is. Jó reggelt, húgom asszony! Adjon Isten, te királyfi! Álljon meg lelkem, húgom asszony, amíg Amonnét tüzet hozok. Jaj, azt nem lehet, mondotta a hajnal. Amíg te azt a nagy utat megjárod, 7-szer megyek, 7-szer jövök én. Nem halhatnak az emberek olyan sokat egyfolytában. Bizony, ha meg nem vár, mindjárt meg is kötözöm, húgom asszony. S megkötözte a hajnalt is egy fához. Most már meheted bátran a királyfi. Meg nem állott, amíg ahhoz a nagy tűzhöz nem ért. Látja messziről, hogy 12 óriás ül a tűz körül. Hely, gondolja magában, itt nem kapok én tüzet szépszerével. Fogja a nyilát, oda céloz, s kilő egy égő szenet a tűzből. De megint meggondolja magát, mégis elmegy oda, nem mondják, hogy lopja a tüzet. Oda megy, köszön illendőképpen, az óriások fogadják, jól megnézik tetőtől talpig, s kérdik tőle.
2: Ugyan bizony, te lőtted ki a szenet a tüzünkből?
1: Én lőttem ki, mondja Pengő, de meggondoltam a dolgot, mégis idejöttem. Adjanak kentek egy darab égőszenet Isten nevében.
2: Adunk mi jó szívvel, mondotta a legidősebb óriás, hanem előbb forgasd meg a pecsenyénket.
1: Éppen ott sült a tűz felett egy ökör nyársra húzva. Pengő megfogta a nyársat a kis ujjával, s úgy forgatta pergette akárcsak egy leány az orsót. Mikor jól megpirult az ökör, mondotta Pengő. De már most csak ugyan adjanak tüzet, mert sietős az utam nagyon.
2: Várj csak egy kicsit, mondja az öreg óriás. Látod-e amott azt a fekete várat? Annak a falán van egy kakas, azt előbb lőd le, akkor aztán adunk tüzet.
1: Célba veszi Pengő a kakast, s úgy lelőtte, hogy egyszeri belefordult a vár faláról. Hely, az óriások nem tudták, hogy mit csináljanak nagy örömükben.
2: Hát ennek ugyan mit tudnak kentek örülni? Kérdezte Pengő.
1: Mondja az öreg óriás, mindjárt megtudod.
2: Tudd meg, fiam, hogy mi a bakarasznyi ember szolgái vagyunk. Nekünk kell bevenni azt a várat. Abban a várban lakik a fekete király, és annak 3 szép eladó leánya. A bakarasznyi ember feleségül akarja venni a legidősebb király kisasszonyt, a középsőt meg az idősebb fiának szánta, aki saskesejű képében szokott járni, a legkisebb király kisasszony pedig a kisebbik fiának, aki vatkan képében jár. Hiszen rég bevettük volna mi ezt a várat, hanem az a huncut kakas mindig felébresztette a kukorékolásával a katonákat. No, többet nem ébreszti fel, hanem azért neked velünk kell jönnöd. A vár falában van egy lyuk, azon bebújsz, aztán kinyitod a kaput.
1: A királyfi nem szólt semmit, mit volt mit tenni, ment az óriásokkal. Szépen bebújt a lyukon, hanem amikor bent volt a várban, visszaszólt az óriásoknak.
2: A kaput nem tudom kinyitni, már ahogy tudtok, úgy jöjjetek utánam, különben kint maradtok.
1: Mit csináljanak az óriások? Ha bőrüket ott hagyják, és mégiscsak rászánták magukat. Sorban bújtak keresztül a lyukon, s amint az első bedugta a fejét, Pengő lecsapta a kardjával, a testét meg utána rántotta, s így tovább mind a 12-nek levágta a fejét. Akkor fölment szépen a palotába, Lábújhegyen végigment a szobákon, s hát a 3 király kisasszony mind más-más szobában alszik. A legidősebb király kisasszony szobájában egy egész meg egy félig égett gyertya volt. Az egész gyertyát meggyújtotta, a félig leégettet a zsebébe tette. Aztán ment a középső király kisasszony szobájába, annak az aranyrojtos sejemkendőjét vette el. Ment a legkisebb király kisasszony szobájába, de már annak a gyűrűt húzta le az ujjáról. Azzal szépen kiment a szobából, el az óriások tüzéhez, felkapott egy darab égőüszköt, szaladt vissza a bátyjaihoz. Amint ment visszafelé, eloldotta a hajnalt.
2: Na most mehet, húgom asszony, szerencsés utat!
1: Aztán eloldotta az éjfélt. Menjen kendis, bátyám uram, Isten hírével, eleget aludtak az emberek! Mire kivirradott, s a testvérei felébredtek, csak úgy ropogott, pattogott a tűz. De egy árva szó nem sok annyit sem szólt arról a bátyjainak, hogy hol s merre járt, s hogy milyen sokáig aludtak. Hát jól van, tovább ment a 3 királyfi, mentek 7 ország ellen. Egyszer betértek egy kocsmába. Haj, sok vendége volt annak a kocsmának, alig fértek el benne az emberek. De nem is csoda, mert itt minden utas annyit ehetett, ihatott, amennyi belefért, s egy árva krajcát sem kellett fizetni. Az volt a fizetés, hogy aki ide betért, s evett, ivott, mielőtt elment, el kellett, hogy mondja a maga történetét. Azám, ti nem is gondoljátok, hogy ki lehetett a kocsmáros. Ez a kocsmáros az a király volt, akinek a várát az óriások be akarták venni. Mióta Pengő megölte az óriásokat, mindenfelé kerestette a király, hogy ki lehetett az a derékvitéz ember, aki az óriásokat megölte, de senki sem állott elő. Kocsmát nyitott, úgy akarta megtudni az igazságot. No, bemennek a királyfik ebbe a kocsmába, jó lesznek isznak. Hordják a bort a király kisasszonyok, kínálják a dali szép legényeket. Aztán Pengő elkezd beszélni, de még felit sem mondta el a történetének, int a király a legidősebb lányának. Az eltűnik, s hát egy kicsi idő múlva megáll a kocsma előtt 4 aranyos bársonyos hintó. Mind a 4 hintó elé 6 ló volt fogva.
2: No, mondja a király, csak azt akartam megtudni, édes fiaim, hogy ki ölte meg az óriásokat. A fiaim vagytok mind a hárman, gyertek velem a váramba, még ma megtartjuk a lakodalmat. Beleülnek a hintóba párosával, hazavágtatnak a fekete várba, lett nagy dínom, dánom, lakodalom, folyt a bor Hencidától Boncidáig, nem volt vége a helye hújának két álló hónapig. Látjátok, látjátok, mondott a pengő a bátyjainak. Mégis javunkat akart az édesapánk, mert különben nem láttunk volna országot, világot, stán hírét sem halljuk ennek a három szép leánynak. Igazad van, mondották az idősebb királyfik. Javunkat akarta az édesapánk, hanem most már illendő volna, hogy megnézzük a mi országunkat is. Jó lesz, biza, mondják, s mindjárt megegyeznek, hogy indulnak haza. Hadd lássák, nem szökötte meg az országuk. Befogatott a király a három hintóba, s indultak haza mind a hárman, s vitték magukkal a feleségüket is. Az első kocsiban a legidősebb királyfi ült, s egyszer csak látja, hogy az út közepén a nagy sárban egy bakarasznyi ember vergelődik. Kéri a bakarasznyi ember. Húz ki a sárból, te királyfi, bizony megszolgálom, mondja a királyfi. Nem húzlak én, minek mentél bele? S azzal tovább hajtott. Jön utána a középső királyfi, azt is megszólítja a bakarasznyi ember, de a középső királyfi sem húzta ki, hanem a legkisebb királyfi az már megállítatta a hintaját, leszállott, kihúzta a bakarasznyi embert a sárból, még fel is ültette a hintóba. Hát egyszerre, uram teremtő, mi történt? A bakarasznyi ember megragadja a királyfi feleségét, belecsavarta a hét rőfös szakállába, s úgy eltűnt vele, mintha a föld nyelte volna el. Hely, nagy búbánat nehezedett a királyfi szívére, mondja a bátyjainak. Ti csak menjetek haza, mert én addig meg nem nyugszom, amíg a feleségemet meg nem találom. Visszaküldötte a hintót az apósához, s elindult gyalog. Ment hetet hét ország ellen. Amint megy, mendegél egy patakhoz ért, s eszébe jut az aranyhalacska, hát ha ez tudna segíteni rajta. Előveszi a két aranyhal pénzt, ráfúvint, s abban a pillanatban ott volt az aranyhalacska, s kérdezte. Mit parancsolsz, édes gazdám? Mondja pengő. A bakarasznyi ember elragadta a feleségemet, ugyan bizony nem tudná de megmondani, hol s merre lehet. Feleli az aranyhalacska. Én nem tudom megmondani, de azon a hegyen túl látod-e, van egy bölcsember. Az három dolgon kívül mindent tud ezen a világon, s talán meg tudja mondani, hol van a feleséged. Elment pengő királyfi, s addig meg sem állott, amíg a bölcsemberhez nem ért. Ott ült a bölcsember egy nagy sziklának a tetején, lelógott hosszú fehér szakálla. Köszönti pengő illendőképpen, s elmondja, hogy miben jár. Tudom, ha nem is mondod, mondta a bölcsember, de ha meg akarod kapni a feleségedet előbb, te segíts rajtam. Kerek száz esztendeje, hogy ezen a sziklán ülök, s nem tudok felkelni, mert a mátkám a gyűrűjével együtt elveszett. Ha megtalálod a mátkámat s a gyűrűjét, akkor te is megkapod a feleségedet. Kérdezte pengő. Hát hol találom én meg a te mátkádat? Hely, fiam, felelte a bölcs, hiszen éppen azt nem tudom, hogy hol van. Mert tudd meg, hogy csak három dolog van a világon, amit én nem tudok, s ez éppen a közül a három közül való. Visszament pengő nagybúsan az aranyhalacskához, s elpanaszolja, hogy mivel fogadta őt a bölcsember. Csak ne búsulj, mondja az aranyhalacska. A bölcsember mátkája a gyémánt várban van. Meríts egy palack vizet, tégy bele engem, s vigy magaddal, majd visszaszerezzük a bölcsember mátkáját. Elindult pengő királyfi, megy hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszerre csak megérkezik a gyémánt várhoz. Azt mondja az aranyhalacska. No te királyfi, jól megjegyezd, hogy ebben a várban minden fekete, még étellel is csak fekete étellel kínálnak. De te, akármit csináljanak veled, akárhogy megkínozzanak, egyebet el ne fogadj fehér ételnél. Bemegy pengő a gyémánt várba, hát belől olyan fekete, mint a korom. Feketék a falak, feketék a garádicsok, az ablakok. Megy a szobákba, azok is mind feketék. Jönnek a szolgák, fekete az arcuk, fekete a ruhájuk. Aztán asztalt terítenek fekete abrosszal, fekete tálakkal. Hozták az ételeket, kínálták pengőt, egyék. De pengő semmihez sem nyúlt, mert minden étel fekete volt. Akkor egyszerre csak megtelt a szoba fekete emberekkel s asszonyokkal, s úgy megverték pengőt, hogy elnyúlt a földön. Második nap éppen így járt. Hiába erőltették, hiába kínozták, hozzá nem nyúlt az ételekhez. Elkövetkezik a harmadik nap, s hát megfehérettek mind a szobák. Fehér ruhás emberek s asszonyok jöttek a szobába. Fehér abrosszal terítettek asztalt, csupa fehér ételeket hoztak, s énekeltek pengőnek szebbnél szebb nótákat. De most már pengő is evett mindenből, amennyi csak belefért.
1: mondja reggel az aranyhalacska pengőnek. No, a próbát jól kiáltad. Most menj le az istállóba, ottan találsz 4 fekete paripát. Ez a 4 paripa, 4 leány. Egy a bölcsember mátkája, egy a farkas, egy a sas, és egy a holló királyé. Ezt a 4 leányt az a vén boszorkány rabolta el, akiéhez a gyémánt vár. Mert úgy tud meg, ennek a vén boszorkánynak abban telik kedve, hogy mátkás leányokat rabol, azokat lovakká változtatja, hintó elé fogja. Mikor jól lejárta őket, vízbe fullasztja, s megint más leányokat szerez helyettük. Majd az istállóban meglátod a vén boszorkányt darás képében. Hol az egyik, hol a másik lóhátára száll. De te csak védj egy ostort a kezedbe, csapkodj a lovakra, s ha meg is kínozott szegényeket, addig csapkodja, míg a darást el nem találod. Úgy tett pengő, amint a halacska tanácsolta. Lement az istállóba, egy jó szíjostorral elkezdte csapkodni a lovakat, hogy azok fájdalmukban mind felrúgták a hídlást. Nagyokat nyerítettek. Hanem egyszer eltalálta a darást is. Lefordult egyik lóhátáról, abban a pillanatban vénasszonnyá változott. Nagy csivalkodással kiszaladt az istállóból, s úgy elszaladt, hogy talán meg sem állt a világ végéig. Hát, amint a banya kiszalad az istállóból, a 4 ló gyönyörűséges szép 4 leánnyá változott. Pengő mindjárt indult a 4 leánnyal, s vitte őket a bölcsemberhez. Megérkeztek a sziklához, fel akar kelni a bölcsember, s hát nem tud felkelni, pedig ott volt a mátkája előtte. Hát a gyűrűt nem hoztátok el? Kérdezte a bölcsember. Ja, Istenem, sírt a leány, azt a vén boszorkány elvette tőlem, s magával vitte. Gondolkozott egy keveset a bölcsember, s mondta. Azt már tudom, hogy a földön nincs a gyűrű, mert ha ott volna, tudnom kellene. Hát vagy a levegőben, vagy a vízben van. Eközben odaérkezett a farkas, a sas, meg a holló király is a mátkájáért, s a sas meg a holló király mondotta. No, annyit mi is mondhatunk, hogy a levegőben nincs a gyűrű, mert különben tudnunk kellene róla. Megszólalt az aranyhalacska. Akkor

Visszahozta a gyűrűt, odaadták a bölcsembernek, s abban a pillanatban felállott, s azt mondta Pengőnek. A te feleséged a tenger 99. szigetén van, a bakarasznyi embernél. Eredj oda, ott megtalálod, s ha igazán szeret, majd ki tudja a bakarasznyi embertől, hogy miben van a szörnyű nagy ereje, mert szörnyű nagy ereje van. Akkor aztán elhozhatod a feleségedet. Az aranyhalacska mindjárt előszólított egy nagy cet halat. Pengő a hátára ült, s úgy úszott a 99. szigethez. Hát, amint odaérkezik, s kilép a szigetre, éppen ott sétál a felesége. Ölelik, csókolják egymást, de mikor vége volt az ölelésnek, csókolásnak, azt mondja az asszony nagy búsan. Hiába fáradtál ide, édes uram, nem tudsz megszabadítani a bakarasznyi embertől, mert szörnyű nagy ereje van, és én meg nem tudom, hogy miben tartogatja. A bakarasznyi ember éppen a déli álmát aludta. Mondta az asszony Pengőnek, csak bújjon el valahová, majd mégis megpróbálja, hát ha mézes mázos szavakkal kiveszi belőle a titkot. Felmegy a királyné a palotába, éppen akkor ébredt fel a bakarasznyi ember, oda megy az asszony hozzá, simogatja a hétrőfös szakállát, szirógatja az arcát, s mondja. Látod, látod, mindig mondod, hogy így meg úgy szeretsz engem, de én nem hiszek neked. Hát én azt mivel tudjam bebizonyítani? Kérdezte a bakarasznyi ember. Mivele? Azzal, ha megmondanád, hol tartogatod az erődet, legalább én is vigyáznék rá. Nagyot kacagott a bakarasznyi ember. Hát, megmondom neked, ott vanni az ajtó mellett, abban a darabfában. Ja, Istenem, hát hogy lehet ott tartani? Hát, ha valaki elvinni, mondotta az asszony. Azzal felkapta a fát, s bezárta az almáriomba. A bakarasznyi ember nagyot kacagott. No, látod, elbolondítottalak, mert nem a fában van az erőm, hanem abban a seprűben, mi? Bizony, ha abban van, akkor azt is elzárom, s elzárta az almáriomba. A bakarasznyi ember még nagyobbat kacagott. Látod-e, megint elbolondítottalak, mert nem a seprűben van az én erőm, hanem a piszkafában. Az asszony szépen felvette a piszkafát, kendőbe takargatta, s elzárta az almáriomba. Azt mondta akkor a bakarasznyi ember. No, most már látom, hogy igazán szeretsz. Hát tudd meg, hogy sem abban a fában, sem a seprűben, sem a piszkafában nincs az én erőm. Ott van az én erőm messze innét az erdőben, egy aranyszarvasban. Ez az aranyszarvas, mikor én alszom, mindig lejár inni az aranypatakba. Ha valaki meglőné, egy bárány szöknék ki belőle. Akkor ebben lenne az én erőm. A bárányt, ha meglőnék, kirepülne belőle egy aranykacsa. Ha az aranykacsát meglőnék, abból kiszállna egy aranybogár, s ha ezt el nem pusztítanák, ebben megmaradna az erőm, de ha ezt is elpusztítják, akkor az én erőmnek vége. Hiszen csak azt várta az asszony, hogy elaludjék végre a bakarasznyi ember. Mindjárt kisurrant a palotából, szaladt Pengőhöz, s töviről hegyire elmondta neki, amit a bakarasznyi embertől hallott. Megy Pengő az erdőbe, s amint megy, mendegél, meglát egy farkast, meg akarja lőni, de a farkas megszólal. Ne ölj meg, királyfi, mert engem a farkas király küldött a te segítségedre. Megy tovább Pengős, egyszer csak a feje felett egy sas repül el. Veszi a nyilát, megcélozza, de a sas megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert én tereád vártam itt. A sas király küldött a segítségedre. Jól van, nem lövi meg, hogy lőtte volna meg. Megy tovább Pengő királyfi, s hát egy holló repül feléje. Célba veszi azt is, de a holló is megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert engem a holló király küldött a te segítségedre. Pengő nem lőtte meg a hollót, hanem ment egyenesen az aranypatakhoz. Ott meghúzódott egy bokor mögé, és várta az aranyszarvast. Hát egyszer jön az aranyszarvas, hegyezi a fülét, néz erre, néz arra, s hogy nem látott senkit, belemegy a patakba. Úszott benne fels alá, fürdette magát, s akkor Pengő szépen célba vette a nyilával, s lelőtte. Szalad oda Pengő, hogy megfogja az aranyszarvast, de már abban a szempillantásban ki is ugrott belőle az aranybárány. Uccu, ott volt a farkas, neki szökött a báránynak, szétszaggatta. A bárányból kiröppent az aranykacsa, de arra lecsapott a sas, összetépte. Az aranykacsából kiszállott az aranybogár, azt meg a holló fogta meg. Szépen odavitte Pengőnek, s Pengő zsebkendőjébe kötötte a bogarat, úgy vitte a bakarasznyi ember palotájába. Felmegy Pengő a palotába, mondja nagy örömmel a feleségének, hogy megvan a bakarasznyi ember ereje. Hát arra a szóra támolyog ki a szobából a bakarasznyi ember is, s mondja Pengőnek. Megfogtad az erőmet, királyfi, de ha visszaadod, cserébe neked adom minden vagyonomat, mondott a Pengő. Nem kell a vagyonod, s nem is hiszek a szavadnak, mert te jóért rosszal fizettél nekem.
Azzal a

Magarat beledobta a tűzbe, porrá égett, s ím, halljatok csodát, szemük láttára porrás hamuvá lett a bakarasznyi ember is. No, feleség, mondott a pengő, most már kettőnké a világ. S mentek haza az asszony apjához, csaptak nagy lakodalmat, meghitták rá a bölcsembert, a sas királyt, a holló királyt, a farkas királyt, pengő királyfi két bátyját, s hét nap s hét éjjel szólott a muzsika, folytabor, hencidától boncidáig. Lakodalom után a király pengőnek adta egész országát, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam osta. Jodim FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 90.2 FM. Классное радио в дорогу.